S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet, minket összeláncolt a kép.

0: hideg a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 95 95-ös SMS számon. Van egy e-mail címünk is, ez a kívánság@ceglidradio.hu, hogyha kicsit hosszabban fogalmaznák meg a választ, de a Facebook oldalunkon facebook.com/ceglidradio, persze ékezetek nélkül, ide is elküldhetik üzenetben a válaszokat. Egy új kérdésre, legalábbis ami így a Ceglét hangját illeti, új a kérdés, de valószínűleg ezt a kérdést már hallhatták másoktól. Vicces munkai sztorik kollégákról, vevőkről, partnerekről, ami tulajdonképpen nem is egy kérdés, hanem egy kijelentés. Ezeket várjuk, és ez a kérésünk, hogyha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk, mert a munkahely az, ahova be kell járni, és sokszor monotonná válik, unalmassá válik, de mindig van egy-egy arc, egy kolléga, a főnök, vagy éppen hogyha kereskedelemben vagyunk, egy vevő, egy ügyfél, aki viccessé tudja tenni a mindennapi munkát, és hát ilyen történeteket várunk. Hogyha valaki például irodában dolgozik, vicces dolgok történhetnek a fénymásoló környékén, de az is lehet, hogy ebédidőben érdekesek lehetnek a céges bulik, vagy ahogy mondtam, vendéglátásban egy-egy érdekes vevő, vagy egy olyan ügyfél, aki hát mindig mókázik, vagy vicces szituk alakulnak ki. Ezeket várjuk tehát. Egyébként maga az ötlet onnan jött, hogy van egy ismerősöm, aki hát kisboltot vezet, pontosabban hát ott dolgozik, de mondhatni, hogy ő most már ott a vezető, és hát jobbnál jobb, érdekesnél érdekesebb ügyfelek térnek be hozzá, és hát érdekes beszélgetések születtek, majd innen is szemezgetek. Hát azt gondoltam, hogy dobjuk fel a kérdést a Ceglét Rádió hallgatóinak. Sokféle munkahely, sokféle ember, sokféle sztori érkezhet be, és hát szerintem a munkahelyi történetek mindig érdekesek lehetnek számunkra, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen üzenetek érkeznek. Tehát még egyszer 0635 95 95, vagy kívánság@ceglidradio.hu, és a zenék után már jönnek is az önök válaszai.
1: FM 92.5 Ceglét Rádió. Minden dal közös ismerős.

vicces munkahelyi sztorik kollégákról, vevőkről, partnerekről, bárkiről gyakorlatilag, ami munkahelyen történt és az ön számára vicces volt, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Péterrel kezdünk. Vásárlói pontgyűjtő kártyával kapcsolatos ügyintézés miatt csináltam a GDPR beazonosítást, rákérdeztem a regisztrációkra megadott címre, amire jött a válasz. Nem tudom már milyen címet adtam meg, mert akkoriban épp körözött a rendőrség. Egyébként ezt lereagálni is, tehát így hirtelen mit tud mondani az ember erre, hogy akkor most végül is mi is legyen, vagy kivel állok itt szemben, és hogy menjünk bele akkor ebbe a játékba, vagy nem, vagy akkor sztornó az egész. Durva lehetett, minden esetre köszönjük, és igen, ez igencsak meghökkentő. Berni azt írja, hogy régen egy zeneboltban dolgoztam, és azóta is emlegetjük ezt a sztorit. Bejött egy vásárló, és megkérdezte a kollégámat, hogy azt a néma énekest keresem, tudja, Andrea Bocelli. A kollégám visszakérdezett, hogy úgy érti, hogy vak énekest. A csattanó viszont ezután jött, miután meglett a néma énekes CD-je, a kollégám udvariasan megkérdezte, segíthetek még valamiben? A vevő. Miben? Mire a kollégám rezzenéstelen arccal, hát gondoltam viszem a szatyrát. Erős. Amúgy ezt nagyon irigyeltem mindig mindenkitől, néha nekem is sikerül, de egy adott szituációban egy olyan csattanót, egy olyan poént bedobni a semmiből, amit lehet, hogy az a másik fél nem is ért, de a többiek azok szakadnak rajta, tehát ez annyira jó, hogyha van valakinek ilyen érzéke, annyira meglepő szituációk tudnak kijönni bármiből. Roland írja nekünk, hogy tévénél dolgoztam, interjú az utca emberével Kaposváron a világválságról 2008-ban. Mi a véleménye a világválságról? Nem tudom, én Kanizsai vagyok. Szép, szép. József a következő. Üzemorvosi vizsgálaton egy idősebb kollégámnak mondta az orvos. József, sóhajtson. Mire a kollégám? Jaj. Tehát nem egy valódi sóhajtást, hanem egy sajnálkozást adott elő tulajdonképpen a kolléga. Szép. Itt van Éva üzenete, fel fogom olvasni úgy, ahogy írta, mert tulajdonképpen semmi csúnya nincsen benne, csak hát a szituáció maga olyan, ami miatt tehát nevetés tört ki az irodában, mindegy, olvasom az üzenetet. Egyszer felhívtam az irodai gépek szervizét, és kétségbeesve mondtam a fickónak, hogy jöjjön gyorsan, mert itt állunk álló faxszal. Sok kolléga sírt a röhögéstől. Hát leállt a fax, most mit lehet csinálni? Valamit mondani kell a telefonba, szóval én ezt értem. Az, hogy félreérthető, az már egy másik kérdés. Krista. Kasszánál zacsiba rakva nem mindig egyértelmű, hogy milyen a barack, szőrös vagy nektarin. A gyorsabb haladás érdekében megkérdeztem. Szőrös? Nem, borotvált. Most ugye a barackról beszélgetünk. Mindenki dőlt a röhögéstől, imádtuk. Hát pontosan ilyen történeteket várunk, úgyhogy nézzünk még egyet Erzsébettől. Van sok, de itt van kettő. Öltönyös úriember kioktatóan a hentesnek. Azt a cafrangot szedje le a húsról. Akciós egész karajról a szűz pecsenyét kellett leszedni. Én azt a cafrangot kérem. Ugyanez, ugyanilyen stílusban a pénztáros a vevőnek. Hozzon még egy üveg bort, egyet fizet, kettőt kap akcióban. Bock Cabernet Sauvignon bor volt. Egyébként mondja a vevő, ne maga mondja meg nekem, hogy mennyit vásároljak. De egyébként tényleg, hogyha ott van az akció, most elvihet még egy üveg bort teljesen ingyen, mert akció van, és a vevő azt mondja, hogy nekem ne mondja meg, mennyit vásároljak, ő nem viszi el a két bort, pedig ingyen megkapná, na ezt nem tudom hova tenni. Minden esetre nagyon köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább a többivel. Vicces munkahelyi sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy kollégáktól, vevőktől, partnerektől. Küldjék el 0635-92-95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Cegléd Rádió.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Ragasz! Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-5-ön vicces munkai sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, és hát jönnek a válaszok szép számmal. Hogyha önnek is van ilyen sztoria, elküldheti a 0635-925-925-re, vagy a kívánságkukac@ceglitradio.hu-ra. Már is itt van Tímea üzenete. Sok év kereskedelemben, vevőszolid, illetve vendéglátásban töltött év után ebben égtem ki. Ilyenkor jön rá az ember, hogy az átlagember IQ-ja nem nagyon éri el a 80-90-et sem, és hogy már a civilizációtól igen messze szeretnél csak élni egy szomszédmentes házban egyedül. Sztorit nem kaptunk, de egy élményt valahogy, egy életérzést mégis átadott nekünk Tímea. Nagyon köszönjük az üzenetet. Hajnival megyünk tovább. Logisztikán dolgozok, export-import, ugye kamionok le- és felrakodása. Jött a sofőr és mondta, megraktak. Én megkérdezem tőle, és? Az autót is? Mindenki röhögött? Hát nyilvánvalóan mindenki röhögött, ezek nagyon jól tudnak kijönni. Szép. Ott a következő, kamionosnak lemerült az aksia. Bejött az ebédlőbe az igazgató nő, és a következőt mondta. Ottó vagy Csongi, raktárosok voltunk, légy szíves, szoptassátok meg a kamionost, aksi bikáztatását, nálunk így mondták. A kolléga már végzett a kajával, felállt és azt mondta, jól van Éva, mivel Valentin nap van, megyek és megszoptatom. És ráadásul tényleg február 14-e volt, szem nem maradt szárazon az ebédlőben. Hát igen, hát meg kellett etni most, a gyerekeket és a babákat is szoptatják, ezt lehet használni szerintem. Van létjogosultsága. László írt egyetlen egy mondatot, tanulót pincébe leküldték az áfa kulcsért. Lement. Egyébként ez tök jó. Hát nézd, hogyha nem tudja még mi az az áfa kulcs, akkor simán lemegy érte. De igen, ezek nagyon jó sztorik, amikor valaki új egy cégnél, és akkor vannak ilyen, nem is csicskáztatások, az túlzás, de ilyen poénok, amiket el lehet vele sütni. Ez a beavatódásnak egy része. Anna Mária bejött egy fickó boltba, és Ajax-et keresett. Ezt így kiejtés szerint látom leírva, Ajax, X-el a végén. Nem bírtunk rájönni, mit akar, pedig veszettől magyarázta. Nap végén jön a kollégám, hogy rájött, mi a francot akart emberünk. Ajax, basszus, Ajax. Napokig sírtunk a röhögéstől. De egyébként tényleg az Ajaxot, hogyha angolosan próbálnánk kiejteni, az Ajax azért egy teljesen hiteles dolog lenne, de az Ajaxot mi mindig így használtuk, úgyhogy az Ajax-et így nem kapta meg végül. Aztán másik munkahelyen, írja továbbra is Anna Mária, olyan cigit kérek, amit a lányom szokott szívni. Én. Azt sem tudom, ki a lánya. Ő. Hát dehogy nem. És igen, ennyiből nagyon nehéz megállapítani bármit is, ha mondjuk a nevét elmondaná talán, vagy megtanulta volna a márkát, azt talán egy picikét segített volna, de hát ilyenek az emberek. Robert a következő, bejött egy vásárló az üzletbe, kért tőlem külső és belső gumit bicajra, kérdem tőle, milyen méretben kell és milyen kerékpár, városi, mountain bike, stb. Azt felelte, piros színű, és az asszonynak vette a vásárban. Összeállt velem vitázni, hogy miért nem tudom, hogy arra a biciklire milyen gumi a megfelelő. Tegyük hozzá, a bicajt nem hozta, hogy legalább leolvastam volna én. Patáliát rendezett az üzletben, végül rám csapta az ajtót. Igen, vannak ilyen emberek, akik hát nagyon lelkesen bemennek elintézni valamit, de a felkészültség nincs meg. Ez olyan, mint mikor órát akarunk átiratni, mondjuk villanyórát, és nem viszünk be gyári számot meg állást. Hiszen azt azért valamihez ragaszkodni kéne, de hát ilyen, olyan is van, hogy elfelejti az ember persze, de amikor még odáll hepciáskodni és neki áll feljebb, akkor az tipikusan az, mikor hát ő elbukott ebben a feladatban, és ezt máson kell kitölteni, ezt a haragot. Bernadett küldte ezt az egyetlen mondatot, hölgyem, ön egy gentleman, ami ugye kizárja a hölgy és a gentleman kizárja egymást, hiszen úriembert jelent, de egyébként maga a gesztus az nagyon kedves, csak hát nem úgy érti célba az üzenet, mint ahogy azt ő szerette volna eredetileg. Tescóban dolgozom, csemegepultban egy kedves vásárló a pulttól kb. 4-5 méterre nézegette a Mirelitet, írja nekünk Dóri. Közben idős hölgy odajött a pulthoz, köszönt, kért, kiszolgáltam. Erre a kedves vásárló felháborodott, hogy már pedig ő volt itt előbb, őt kellett volna kiszolgálni. Mondtam, a Mirelit hűtő nem a csemegepult, ő, kapjam be. Én, köszi, de nem szeretem a túrórodit, beírt a panaszkönyvbe. Egyébként igen, de tényleg, hogy még nem választotta ki a dolgot. És valaki más gyorsabban ki lehet szolgálni, hát hagy pörögjön a dolog, miért ne? És akkor ezen megsértődik. Na mindegy, köszönjük a sztorit, és továbbiakat is várunk, vicces munkahelyi történeteket 0635 92 92.

0: Azért szeretem ezt a műsort, kedves hallgatók, mert nagyon sokféle ember van és nagyon sokféle munkahely van, ezért nagyon sok történetet kapunk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy akár a kimásák@ceglidradio.hu-ra, hogyha valaki kicsit hosszabban fogalmazná meg, akkor az e-mailt javaslom. És hát a kérdésünk nem más, mint hogy milyen vicces munkahelyi sztorikat tud kollégáktól, vevőktől, partnerektől, vagy éppen róluk, és érkeznek szép számmal. Ha már az e-mailt emlegettem, Anett pont e-mailt írt nekünk. Tanuló koromban odajött hozzám egy 93 éves bácsi, és megkérdeztem, merre találja a szőrtelenítő krémet. Megmutattam neki a választékot, ő betette a kosárba a kiválasztott terméket, és annyit mondott, hogy azért viszi a nagyon érzékeny bőrére valót, mert nem szereti, ha a feleségének szerelmeskedés közben szőrös a lába. Megkérdeztem, hogy mennyi idős a felesége? Mondta, 91. Az már igen. Ilyenkor mondja az ember azt, hogy a lenyugvó napnak is van ereje, vagy hát gondolom, hogy ilyenkor mondja, én még nem használtam ezt a kifejezést, csak reklámban láttam. A lényeg az, hogy gratulálunk és jó egészséget kívánunk továbbra is, reméljük még mindig tart Allám úr. Eszter a következő, akkoriban még vonatos voltam, lemez megmunkáló üzemben, és a raktár nagyon várta a vonatot megpakolva. Én nyugodt szívvel bekiabáltam az üzembe, hogy itt vagyok, megrakhattok. Azon az éjszakán, sőt, egész héten ingyen kávé volt a kollégáktól, és kérés nélkül megrakták a vonatot. Nagyon jó, a megrakásból remélem még lesz történetünk, már kamionnal és vonattal megtörtént, úgyhogy bármi jöhet még. Évával megyünk tovább, aki a vendéglátásban dolgozik. Ilyen kérdéseket kapott többek közt. A sertés, az disznó? Csirkebordát kérek? A csülökpörkölt milyen húsból van? Válasz rá, pulyka. Akkor kérek belőle, és megette pulyka húsnak. De eleve a sertés, az disznó, igen, ez nagyon szép, és hogy a csülök milyen húsból van, de ezt még oké, hogy nem tudják, de a pulykát csak rájönnek, hogy a csülökpörkölt nem lehet pulykából, de ezek szerint mégsem. A csirkeborda is tetszik, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük, és hogyha van még ilyen sokféle értés, én még azokat szeretem nagyon a kapukkínó és társai, vagy a tortilla kifejezés. Igazából persze, elolvasva tortilla, de van egy ilyen kiejtés, hogy tortilla, vagy cappuccino. Márka következő. Mikor jött velem szemben a kolléga, köszöntünk is egymásnak, továbbment, mikor újra találkoztunk, kérdezte, hol voltam, engem keresett. Mondom neki, ember, még köszöntél is az előbb. Válasza az volt, hogy ja, tényleg, de most már megvagy. Igen, nem kell hozzá sok minden, elég egy ilyen apró figyelmetlenség, és tök jó sztorik lesznek belőle. Edina írja, hogy akadt pár sztori, most ez jutott eszembe épp, óvoda. A gyereknek folyton fájt a hasa, kivizsgálása már folyamatban volt, egyik reggel éppen a szülőjével beszéltem erről, mikor a táskából előkapott egy már taktikailag jól bekészített kanalas kémcsövet, és halálkomolyan megkérdezte, tudok-e széklet mintát gyűjteni a gyerektől. Azt hiszem 3 napig kellett volna a tervei szerint, mert úgyis olyan sokat van itt, itt biztos elmegy WC-re. Azt mondtam, nem. Hát talán ez igen, ez jogos. Azt hiszem, hogy nem az óvodapedagógus vagy a dadus feladata széklet mintát gyűjteni, de az is lehet, hogy valaki ebbe belement volna. Én nem tudom, én sem vállaltam volna, ez biztos. Kedves hallgatók, hamarosan jön a következő óra, hiszen még egy órát eltölthetünk majd a vicces munkahelyi sztori világában, de ez az óra véget ért. Jön néhány dal, a hírek, és aztán folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Hihetetlen. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíjminimum. 4 intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 000 forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden nyugtatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számítható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: mennyire friss a hipó? Ez nem a Ceglét hangja mai kérdése, hanem egy vicces sztori, amelyet egyébként Katalintól kaptunk, de erre mindjárt visszatérünk, ez itt a Ceglét hangja második órája az FM 92.5-ön, és hát a kérdésünk nem más, mint hogy milyen vicces munkai sztorikat ismer kollégáktól, vevőktől, partnerektől, vagy éppen róluk. Ezekről beszélgettünk az első órában, és folytatjuk a második órában is, és Katalin küldte el nekünk azt a nagy kérdést, hogy mennyire friss a hipó, amit nyilván egy vevőjétől kapott, és hát a hipó frissességét annyira nem szoktam nézni, azt sem tudom például lejárata van, de hogy mennyire friss, ez nagyon fura kérdés. Itt van Erzsébet üzenete, egy nagy család, három gyereke járt hozzám az óvodai csoportba, apuka egy délután így búcsúzott el tőlem, Erzsike néni, ha megnyerem az ötös lottót, maga lesz a család óvónője nálunk otthon. Egyébként miért ne vehetne az ember magának egy óvónőt, jó kis fizetésért, akár privát óvónőt is kérhetne, valószínűleg a gyerekek is szerették, egyébként ez tök jó. Ja, nem mondtam el, hogy 0635-925-925-ös, ez egy SMS szám, egyébként ide jött az előző üzenet is, és van egy e-mail címünk is, a kívánság@cegliradio.hu, ide meg Jenny üzenete jött, amivel tovább megyünk. Veszegedett velem egy vevő egy olyan miatt, amiről nem tehettem, ő volt figyelmetlen. Kérdezte a nevem, elsőre nem akartam elmondani, de addig-addig nyomtam, míg elmondtam neki. Nem hitte el, és közölte, hogy na persze, akkor őt Acapulcónak hívják, nem is értettem, ha azt mondom, Marika vagyok, akkor elhiszi. Igen, fontos tudni, hogy Jennytől kaptuk az üzenetet, Jenny Y-nal a végén, és miért ne lehetne? Én az Elizabeth néven is meglepődtem, de teljesen így leírva a kiejtés szerint lehet anyakönyvezni, és létezik, szóval, hogyha egyszer azt valaki beadta és adható volt, akkor miért ne lehetne? És kedves Acapulco, hát remélem nem biztos, hogy hallja az adást persze, de hogy legközelebb tessék kicsit hiszékenyebbnek lenni. Ferenc, a következő. Volt egy főnököm, aki azt mondta, neked nincs más dolgod az életben, csak az, hogy itt légy és dolgozz. Egyébként ez milyen jó, mikor a főnök határozza meg, hogy neked mi is a szereped az életben, és nincs más dolgod, csak hogy itt légy és dolgozz. Csaba azt írja a főnököm, szeretem a feleséged, és küzdeni fogok érte. Végül ő nyert. Ó, hát ez annyira nem vicces sztori, vagy hát nem tudom, lehet, hogy hosszú távon jobban járt mindenki, de azért az erős, hogy a főnök ezt közli veled. A munkádat megtarthattad-e? Az még egy érdekes kérdés, mert arra is kíváncsi lennék. Minden esetre, hát köszönjük az őszinte üzenetet, azért annyira nem a vicc kategória. Gábor, a következő, ez megvan, egyik kollégának mondtam, valamikor elmegyek hozzá, erre ő, nem leszünk otthon. Ez a valamikor elmegyek, és már bejelenti valaki, hogy nem leszünk otthon, az persze nyilván a látogatásnak a skippelése, vagy kihagyása, vagy a lehetőség elkerülése, de azt is jelentheti, hogy poénból mondta ezt az egészet. Ezeket nagyon szoktam bírni én is. László azt írja, targoncás voltam, beállt egy teherautó, és elképesztően helyes kis hölgy volt a sofőr. Nekem kellett felpakolni, beszélgettem kicsit a portás nénivel, aztán mondtam, na megyek, megpakolom a csajszit. Aki persze ott állt az ajtóban, hallgatta az egészet és mosolygott, ennyit mondott. Na gyere, aztán csak ügyesen ám. Kis fenékriszával elindult előttem, fél évet voltunk együtt ezután. Na, ez nem csak vicces sztori, hanem egyébként egy jó ismerkedési lehetőség is volt. Sajnos aztán ezek szerint szétmentetek, de hát nem biztos, hogy megtaláltatok a közös hangot. Az viszont, hogy így indul a történetetek, szerintem ez tök jó. És itt van még Tímea üzenete, kolléganőmmel dolgozunk, erre új kolléga oda ment segítséget kérni. Erre ő. Á, én nem tudom, menj oda hozzá. Azaz hozzám. Kérdezd meg őt, én is ma kezdtem. 10 éves dolgozó volt, sokszor van emlegetve a sztori. Egyébként ez a legjobb, mikor lepattintatsz úgy valakit, hogy ne kelljen segíteni, átadod valakinek, akivel egyébként jóba vagy, és ő szívja meg, ezek vicces történetek. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglét hangja mai kérdése, vagy hát kérése, hogy küldjenek nekünk vicces munkai sztorikat kollégákról, vevőkről, partnerekről, bárkiről.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Mit lehet kapni ebben a boltban? Agyvérzést. Ezt konkrétan a nagyfőnök mondta, amikor belépett ellenőrzésre, írja nekünk Gabriella, mert hogy vicces munkai sztorikat várunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy éppen a főnökről. Attól függ, milyen sztoria van, 0635-925-925-ös, vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu, és azt kell mondjam, kedves hallgatók, hogy annyi üzenetünk van szerencsére, hogy mindenképpen lesz majd folytatás ennek a műsornak, nem biztos, hogy holnap, sőt, biztos, hogy nem holnap, de egy másik alkalommal majd folytatjuk, úgyhogy aki nem fér bele, az se aggódjon, előbb-utóbb sorra fog kerülni. Kun Gábor írja a következőt, az egyik kollégám szeret irgalmatlan hülyeségeket mondani minden nap, műszakkezdéskor pláne, kissé irritál, amikor még mindenki kómás, ő meg már fáraszt mindenkit a hülyeséggel. Az egyik reggel a műszakvezető is megelégelhette, mert ekképp fordult a kollégához. Van a kisvilágunkban egy fa, aminek az az egyetlen célja, hogy oxigént adjon neked. Sürgősen kér tőle bocsánatot. Amúgy ez milyen elegáns oltás, nem? Tehát... hogy ő nem is érdemli meg a levegőt gyakorlatilag, és így kifejezni ezt az egészet, szerintem ez tök jó. De ennek szerintem az is tök jó, hogy valaki így pörög és reggel mindig poénkodik, még akkor is, hogyha fárasztó tud lenni. Én az ilyen embereket nagyon szoktam szeretni, kivéve, hogyha rossz a humora, na az akkor az kegyetlen. A Veszprémi Kontinál volt egy mérnök úr, aki azt mondta nekem, hogy csak egy biorobot vagyok, akinek az a dolga, hogy droid módjára töltse a gépet. Számomra ez elfogadhatatlan volt, másnap már nem dolgoztam ott. Ez Barbie írta nekünk, és egyébként volt nemrég olyan műsorunk a Ceglét hangjában, amikor arról kellett beszélgetni, hogy, vagy hát sztorizgatni, hogy milyen érdekes, vagy furcsa, vagy hirtelen, vagy vicces felmondások történtek. Na, ez oda is beillett volna ez szerintem, mert hát gyakorlatilag biorobotnak hívni a munkatársat, hát az nem biztos, hogy előrevezető. Péterrel megyünk tovább, minden évben céges vacsora, ha valaki nem jön, akkor meg kellett indokolni, hogy miért nem. XY, miért nem jössz? XY, tavaly se találtam oda. Mert az, hogy az ember haza nem talál egy céges vacsora után, az még érthető, de hogy tavaly se találtam oda, megpróbált menni, így indokolni se kellett, csak nem talált oda, hát nem telt róla. Itt van még Böbe üzenete. Mikor mosolytalanul nyitottam ki az iroda ajtaját a főnökömnek, azt találta mondani, mi van, nem jutott dinnyeföld? Nekem mosolyogjál itt a fizetésedért. Az szép. Ez is felmondós szitu egyébként. És egyébként most elbizonytalanodtam, hogy van ez a mondás, hogy nem jutott krumpli főtt. De lehet, hogy krumpli földdel is kérdezik ezt, hogyha dinnye földdel is létezik. Akkor most már nem tudom, hogy mit hittem eddig gyerekkoromban. Ilyen műsorunk is volt egyébként, hogy milyen félrehallások, félreértések voltak. Ne is menjünk bele, még nézzük gyorsan Zsófi üzenetét. Kalandparkban nagymama jött, hogy mentsük le az unokáját a pályáról. Nagyi, maga fogja leszedni? Én? Igen, én. Nagyi. Nem lehetne, hogy inkább az úr szedje le? Ránézésre jobban ért hozzá. Én. De lehet, csak az úrnak az első napja is nem tudja, hogy kell menteni, de akár gyakorolhat is az unokán, mi legyen. Hirtelen jól lettem neki. Igen, hát ez így működik. Ilyenkor megjavul a tapasztalat, a fizikum elé helyeződik, úgyhogy a lényeg, hogy minden rendben volt, ezek szerint sikerült a mentés, különben gondolom nem is hencegnél ezzel a sztorival, de köszönjük Zsófi, és további izgalmas, de sikeres mentéseket kívánunk. A kedves hallgatóknak meg néhány zenét kívánok, már jönnek is, aztán folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, és vicces munkai sztorikat várunk. Első alkalommal dobtuk be ezt a kérdést, de már olyan sok válaszunk van, hogy biztos lesz egy második alkalom is. És ha ön is küldene üzenetet, akkor 0635-925-925, vagy kívánság kukac@ceglidradio.hu. Rita írja nekünk, hogy te hányszor köszönsz egy nap? Mert beöltözve kellett dolgoznunk, és az elején nem ismertem még rá mindenkire. Hát egyébként a beöltözés nem is fontos, hát a kollégák arcát sem tudja megjegyezni az ember, úgyhogy inkább többet köszönnem. Én is úgy vagyok vele, hogy nehogy az legyen, hogy valakinek nem köszöntem, hogyha új helyen vagyok, inkább többször. Úgyhogy szerintem, Rita, jól csináltad. K. Ferencné írja nekünk, hogy egyszer mosdó után találtam az íróasztalon egy cetlit, hogy menjek be a kolléganő irodájába. Mikor beléptem, megkérdezte, hogy hol voltam. Erre én a munka frontján. Másik sztori, kiültem a recepcióra helyettesíteni, délután ment házon kívülre az egyik kolléga, és az alábbi párbeszéd zajlott le köztünk. Fogorvoshoz megyek, te szegény. A nehezén már túl vagyok. Miért? Már kifizetted? Egyébként igen. Hát mondjuk az én párom olyan, aki tényleg még a fogorvos szó hallatán is rosszul van, és nagyjából 20 percig kell győzködni, hogy igen, nyissa ki a száját, neki is jobb lesz, nem fog fájni. Ő nagyon rosszul viseli, de van, akinek igen, a fizetés rész az a legszörnyűbb része. Zsuzsanna írja, hogy tudja, kedves, én csak azért jövök minden nap, mert úgy szeretek magával beszélgetni. Ez sokkal inkább kedves, mint vicces, de nagyon köszönjük az ilyen történeteket is, mert egyébként ez mennyire fel tudja dobni egy ember munkanapját, hogyha ilyen üzeneteket vagy megjegyzéseket kap. Adrián a következő. Még műkörmösként részmunkaidőben dolgoztam, mert amúgy születettem mozgássérült fiammal vagyok, voltam, ápolásin a mai napig. Abban az évben itt, Somogyban teniszlabda méretű jegek estek, sajnos a mi tetőnkön is sok helyen beszakadt a tető, és cserélni kellett. Vendégem, de hát könnyen lecserélted a tetőt, nem? Kapod az ápolásit. Sajnos nem volt többet szabad időpontom. Ha, tehát feltételezte azt, hogy rengeteg pénzt kapsz, és hogy abból biztos ki lehet könnyen cserélni a tetőt. Egyáltalán minek dolgozol, nem? Tehát, na mindegy, szóval igen, megvan a véleményem az ilyen emberekről. Zsolt írja, hogy vendéglátás, penészes a kamember, felháborító, halízű a halászlé. Na most, a kamember egy penészes sajt. Minden értesülés szerint ez így van. Hogyha valakinek ez így nem tetszik, akkor igen, boruljon ki, és háborodjon fel. De egyébként ez, hogyha ott van a panaszkönyvben, hogy penészes volt a kamember, ez még dicséret is. Tehát az lett volna baj, ha nem az. Vagy hogy túlzott a halízű a halászlé. Szörnyű. Nézzünk még egyet Manókától. Manóka azt írja, a kollégám kiszámolta, hogyha egy kínai ennyit eszik, akkor kb. Mennyit, vécézik, mondjuk úgy. És az milyen magasan terítené be Magyarországot. Az nagyon fontos történet, igen. Hát, de hogyha számolgatni szeret, akkor ez egy érdekes kérdéskör lehet, igen, hogy mennyire magasan járnánk a végtermékben. Hagyjuk is, kedves hallgatók, elmegyünk zenélgetni egy kicsit, aztán pedig hamarosan folytatódik a Cegléd hangja az utolsó blokkal.
1: Cegléd Rádió! FM 92.5!

Kedves hallgatók, hamarosan véget ér a mai Ceglét hangja, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, vicces munkai sztorikat vártunk kollégákról, vevőkről, partnerekről, vagy éppen tőlük, akár, mindegy, a lényeg az, hogy vicces és munkai sztori legyen, rengeteg érkezett, ez

0: Ezért mindenképpen lesz folytatása a műsornak, de hogy minél többen beleférjenek, most nem húzom tovább az időt, már megyünk is tovább Katalinnal. Épületgépészeti boltban a burzsúj azt mondja, kér egy elektromos, kéményes vízmelegítőt. Mondom, olyan nincs. Hát nem mondjam már, azonnal jöjjön egy férfi eladó. Míg élek, nem felejtem el. Hiába magyaráztam neki, nem értette, hogy valami elektromos vagy gáz a vízmelegítő, de biztos nem kéményes. Miklós azt írja, ne akassza senki a szoba falán lévő fogassa a kabátját. Miért? Mert nem odavaló, hanem... Amúgy tényleg a fogas, az mire való, hogyha nem arra, hogy kabátot, vagy kalapot, vagy ilyesmit akasszunk rá. Érdekes. Viktor félreértelmezéseket gyűjtött nekünk, figyeljenek. Instrukciós főzőlap, dispenzil, daddy hanger, y-tong, gyervágó láda, rigips, rigips, rigigips, fugahézag, folyóméterben, kölcsönözhető vonóhorog, halálfejes Gucci és padlofon. Na hát ezen el lehet gondolkodni, leírva még szebb ígérem a kedves hallgatóknak, de én most csak így tudtam megosztani önökkel. Menjünk tovább Mariannal. Ez nem egy konkrét beszólás, ez egy szituáció. Vevő. Szatyor. Én. Jó napot kívánok. Vevő, néz rám hülyén. Szatyor. Én. Jó napot kívánok. Vevő, már tiszta ideg. Adj már egy szatyrot. Én. Próbáljuk meg még egyszer. Jó napot kívánok. Vevő, káromkodása közepette távozott. Nem értettem, mi a baj. Egyébként tényleg ez annyira rossz, hogy lehet, hogy az ő kis világában történt valami, ami miatt haragszik, és ő most nem akar kedveskedni meg semmit, de egy köszönés, nehogy már probléma legyen, és mikor már nagyon észre kéne venni a magát, akkor inkább megsértődik, és távozik a helyről, de most végül is kijárt jobban, hogy egy adott terméket nem tudtak eladni a boltban, vagy ő, aki nem tudta megvenni a dolgot, amit szeretett volna, és máshova kellett mennie csak azért, mert egy kicsit bunkóbb volt, mint kellett volna. Szóval én ezt nem tudom hova tenni. Minden esetre köszönjük az üzit, tanulságos. Lássuk Mátyás üzenetét, ami a mai utolsó. A pilóta imitált, gondterhelt képpel nézte, hogy a tankeros felcsavarta a kerozin csövet a gép szárnya alatt. Odaszólt az első napját töltő légiutas kísérőnek, gyere csak ide kérlek, és vegyél fel láthatósági mellényt, majd belenyúlt a pénztárcájába, és átnyújtotta a céges Visa Gold kártyáját. Menj oda a tankolós srácod, és kérlek fizess ki a tankolást, a PIN kód 5451. Menni fog? Persze. Kilépett a gépből, és odasonford állt a tankereshez, illendően megvárta, míg befejezi a töltést a srác, majd nyújtotta felé a kártyát, az meg ütődött arccal rázta a fejét, hogy nem kell fizetni, addig mi meg jót mosolyogtunk a gépen. Egyébként ez a legszebb, az ilyen elegáns, finom szivatások, amiből senkinek nincsen baja, de hát érted, nem tudhatja, és megkéri a kapitány, nem fog nemet mondani, még akkor se, hogy esetleg sejti, hogy itt valami turpisság van. Nagyon jó sztori, nagyon szépen köszönjük, és hát valamikor egy ilyen adag üzenettel várom újra önöket, mert hogy ez a műsor, ez a téma folytatódni fog, holnap pedig egy új témával jön a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint este hatig lehetünk együtt, kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom mivel. Színek el majd a hírek után azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlen kezelésével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinegecsillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kivált kép azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
3: Az időjárásról.
7: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
3: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg már most remek hétvégét. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, a jó reggel Ceglédet programajánlóval, adszemlével, a csillagok üzeneteivel, és majd nem sokára egy beszélgetéssel is. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kövisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk a reggeli műszakot, a Jó reggel Ceglédet, kedves hallgatók, aztán visszajövök a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíj minimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig. 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 000, az árvaellátás legalább 60 000 forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlenkezelésével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinegecsillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kivált kép azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
1: Az időjárásról.
2: Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: time.
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, remélem velem tartanak, mindjárt folytatjuk programajánlóval, és hamarosan azt is elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban Magyarország területén, ezért is maradjanak velem.
2: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd-Berczelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a Gyermek Könyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. A Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
3: Itt vagy már. My love, bár hosszú éve, már nem hord

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan -1 és +11 fok között alakulnak, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyolfelhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
8: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120.000 forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146.000 forintig. 6-12.000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120.000, az árvaellátás legalább 60.000 forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
7: Az időjárásról.
8: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg már most zseniális hétvégét. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a lapszám.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Százak emlékeztek a Rock and Roll Honi nagykövetére, aki a zene világnapján kapott emléktáblát. Dolly és Novai Gábor meghatottan álltak a Fenyő Miklós egykori otthona előtt összegyűlt tömegben. Jampik és Jampipik sokadalma gyűlt össze csütörtök délelőtt Budapesten a Pozsonyi út 40-es szám előtt, hogy a zene világnapján együtt emlékezzenek a Jampik Jampiára. Fenyő Miklós emléktáblát kapott az épület homologzatán, ahol hosszú éveken át élt. A tömegben természetesen össze lehetett futni a hazai zene élet prominenseivel is. Dolly és Novai Gábor gyakorlatilag a kezdetektől álltak Miki mellett, és együtt nőttek bele abba bizonyos kabátba. Dolly és Gábor igyekeztek beleolvadni a színes ünneplő forgatagba, nem akartak túl nagy feltűnést kelteni, de természetesen örömmel nyilatkoztak a lapnak. Ha most Miki kilépne ezen a kapun, biztosan nagyon örülne, én pedig mondhatnám neki, na látod, mégiscsak ott van az a tábla. Ő egy félszeg mosollyal nyugtázná a dolgot, majd így szólna, folytassuk ott, ahol a bajtuk, kezdte a Borsnak Dolly, aki szerint Fenyő Miklós életútja és zenei hagyatéka ma is fontos üzeneteket hordoz a fiatalok számára. Miközben itt állunk, szól bennem az első dal, vagyis a Rock and Roll Party, és arra gondolok, hogy Fenyő Miki karrierje és a zenei munkássága remélhetőleg sokat mond és sokat üzen akár a mai fiatalságnak is. Miki maga volt a szabadság, a buli és a jókedv. Olyan világot volt képes teremteni, amiben jó volt létezni. Ebben a világban mi nagyon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen jól érezzük magunkat ma is. Bízunk abban, hogy ugyanezt az életérzést közvetítjük évtizedekkel később is, éppen úgy, ahogy a Miki zenéje teszi örök időkön át. Hiányzik nagyon. Gyakran jut eszembe helyzetekben, hogy ő vajon mit mondana vagy tenne. Vajon tudnánk ezen vagy azon úgy rögni, mint egykor, fogalmazott Novai Gábor. A Hungári Együttes egykori énekesnője ma már csak a szépre emlékezik, annak ellenére is, hogy majd 10 éven át nem beszéltek egymással azután, hogy 1983-ban feloszlott a banda. Talán nehéz ember volt, de soha nem kellett vele szemben győzni. Hatan dolgoztunk együtt, és egyikünk sem volt egyszerű eset. Tehetséggel és azzal a munkabírással, amit már sajnos csak hárman tudunk megmutatni a bandából, egészen magasra el lehetett jutni. Hiába voltunk egytől egyik különböző karakterek, mindannyiunkat egy cél hajtott, így tudtunk előre haladni. Összeadódtak az energiáink, és ez az energia felvitt minket a csillagokig, magyarázta az énekesnő, aki könnyes szemmel pislantott az emléktáblára, ami mostantól hirdeti, itt élt és alkotott Fenyő Miklós.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Jó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Halló, nincs. Jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkez időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: A nemzeti sport.hu oldalra folytatjuk kedves hallgatók a lapszemlét. Marco Rossi azt nyilatkozta, nem arra céloztam, hogy a többiekben ne bíznék meg. Ma a Puskás Arénában fogadja Grúziát a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány a hiányzók miatt átalakított támadójátékról, a fiatalok előtt álló kihívásokról és Tóth Alex esetleges kezdőbe jelöléséről is beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón, amit Borbola Bence jegyzett le. Sergio Navarro azt nyilatkozta, májusban minden játékos legyen jobb annál, mint amilyen szeptemberben volt. A DVSZ korábbi szakvezetője immár a Serie D-ben szereplő Milan Futurót irányítja. Sergio Navarro lapnak többek között a fiatalok fejlesztéséről, a világhírű klub első csapatát edző Ruben Amorimhoz fűződő szakmai kapcsolatáról, az olasz és a spanyol utánpótlás képzés különbségeiről, valamint debreceni időszakáról beszélt. Borsos László interjúját olvashatják a labdarúgás egyik szakemberével. A gyermekek jelentik a reményt a kárpátaljai futballban a háborús idő közepette. Beregszászon az utánpótlás edzésen az apa hiányáról, a hátrahagyott otthonról, az egymásra utaltságról is beszélni kell. Csillag Péter helyszíni riportját olvashatják a sportoldalon. Ma töltenébe 50. életévét a világklasszis kézilabdázó Kulcsár Anita. A 21 éve elhunyt olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok beállóra korábbi szövetségi kapitányával, Mocsai Lajossal, illetve válogatott belé és székesfehérvári csapattársával, Siti Beátával emlékezünk, írja a nemzeti sport.hu oldal. Ezügyben Papp Bálint írását olvashatják. Lelik Réka üstökösként érkezett a török Emlak Konuthoz. A 26 éves magyar válogatott játékos második Euroligás meccsén 29 ponttal lett a játéknap legjobbja az isztambuli együttesben, amely fennállás óta először jutott be az Elis sorozat csoport körébe. Lelik Rékát Fazeka Zoltán kérdezte, ebből kiderült, hogy női kosárlabda is téma az oldalon. Új fejlesztéseivel szárnyalna tovább a Mercedes Malajziában. Jelentős fejlesztési csomaggal érkezett meg az előző három versenyen diadalmaskodó Mercedes Malajziában. A csapatnál bizakodó hangulat és a két hosszú egyenes is a kezére játszhat, de a kanyartípusok inkább a McLarennek kedvezhetnek. Zsoldos Barna összefoglalóját olvashatják, erről is szól a fáma tehát a nemzetisport.hu oldalon és az

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Reklámok után, kedves hallgatók, folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet a legfrissebb információkkal, utána visszatérek a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és öt 20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film Ma este online, ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban.
2: Az időjárásról.
7: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este Hatik Süveges András. Azonnal folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 31095-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerre startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Na, milyen volt a nyaralás?
9: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad?
10: Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíjminimum. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig. 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 000, az árvaellátás legalább 60 000 forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén 3 furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokaj hegyalján. A nyitónapon a többi közt Dániel Fi koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat. Egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokai pincészetekhez kapcsolódó programok is látogathatók.
3: Az időjárásról.
11: Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápióceremel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos-Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomópontizárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a Ceglédi a kedves dalaival. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk tehát itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a napi horoszkóppal. Kos, a mai nap intenzív érzéseket hozhat, különösen akkor, ha valami lezáratlan ügy húzódik a háttérben. Érdemes szembenézni azzal, amit eddig kerülgettél, a tisztázás most felszabadító lehet. Ne siessd el a döntést, de ne is halogass tovább. Bika, a párkapcsolati dinamika kerül előtérbe, legyen szó meglévő kötelékről, vagy egy új ismerettségről. Egy mély beszélgetés, vagy érzelmi konfrontáció segíthet tisztábban látni. A nyitottság és az őszinteség most a legnagyobb érték. Ikrek, a hétvége első napja alkalmas arra, hogy rendet tegyél nem csak a környezetedben, hanem önmagadban is. Egy váratlan felismerés új irányba terelhet, ha hagyod, hogy a dolgok valóban megérintsenek. Most az ösztönei többet tudnak, mint az észérvek. Rák. Különösen érzékeny vagy ma mások hangulatára, és könnyen átveheted a környezetet feszültségét. Fontos, hogy ne veszítsd el a saját belső egyensúlyodat. Kreatív tevékenység vagy egy nyugodt séta sokat segíthet a feltöltődésben. Oroszlán. Egy családi vagy otthoni helyzet új szint kaphat, ha hajlandó vagy más szemszögből is ránézni. Lehet, hogy eljött az ideje egy régi sérelem rendezésének. Ne az uralkodásra törekedj, ma az együttérzés visz előre. Szűz. A kommunikáció mélyebb szintre megy. Egy beszélgetés során váratlan igazságok kerülhetnek felszínre, de ez nem baj, sőt, gyógyító erejű lehet. Ne kerüld a kényes témákat, csak ügyelj arra, hogyan fogalmazol. Mindjárt folytatjuk a napi horoszkópot egy zene után itt a 92-tön.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók, helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, anyagi kérdések vagy önértékelési témák kerülhetnek fókuszba. Lehet, hogy új szempontból kezded látni, mi az, ami valóban értékes, nem csak pénzben, hanem emberi kapcsolatokban is. Érdemes ma elcsendesedni és átgondolni, mi ad valódi stabilitást. Skorpió, a hold a jegyedben jár, így most még erőteljesebben hat rád minden érzelem és megérzés. Használd ezt az időszakot arra, hogy letisztázz, merre akar haladni, és mi az, ami már nem része az utadnak. A belső átalakulás most kézzel fogható eredményt hozhat. Nyilas! A mai nap kissé lelassíthat, de nem ok nélkül. Az események vagy a környezet visszahúzódása lehetőséget ad az elmélyülésre, lezárásra, vagy csak egyszerűen a pihenésre. Hallgass arra, ami benned mozdul. Nem biztos, hogy most kell előre rohanni. Bak! A mai nap alkalmat ad arra, hogy újra gondold a jövőddel kapcsolatos terveidet, különösen, ha azok érzelmi vagy közösségi vonatkozásban állnak. Egy baráti beszélgetés vagy inspiráló példa segíthet más szemmel látni a lehetőségeket. Vízöntő. A társadalmi szereped, munkád vagy nyilvános megítélésed kerülhet fókuszba. Érdemes ma kicsit lassítani és elgondolkodni azon, hogy amit mutatsz kifelé, valóban összhangban van-e azzal, amit belül érzel. A hitelesség most többet ér, mint a látszat. És végül halak. Ma kifejezetten nyitott vagy a spirituális vagy önismereti tapasztalatokra. Egy könyv, beszélgetés vagy akár egy szimbolikus álom mély hatást gyakorolhat rád. Érdemes figyelni az apró jelekre, most könnyen megtalálhatod a választ egy régóta motoszkáló kérdésre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Cegléd Rádióban a Jó Reggel Ceglédet. Utána jövök vissza a slágerekkel. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM-ben.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegyalján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország három hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. A nyitónapon a többi közt Dániel Fi koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat. Egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokai pincészetekhez kapcsolódó programok is látogathatók.
1: Az időjárásról.
2: Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
6: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: mindez tehát október 3-án lesz Cegléd-Bercellen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyú felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változat.

0: Bob című dalát maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
4: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott: Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztien Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik.
3: Az időjárásról.
7: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
0: Kellemes ébredezést a későn kerültek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A Vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.
3: Kedves hallgatók, megtartotta tehát nyári szünet utáni első testületi ülését Cegléd város képviselő testülete, ez lesz a következő percek témája, és ki mással beszélgetnék erről, mint városunk polgármesterével, dr. Csáki Andrással, aki itt van stúdiónkban. Nagy szeretettel köszöntelek, polgármester úr, szervusz!
4: Szervusz Gábor, is tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
3: Mielőtt erről az ülésről beszélnénk, egy kicsit a tegnapi napról, hiszen most október 1-én rögzítjük ezt a beszélgetést. September 30-a pedig az önkormányzatok napja, és ennek kapcsán Gödöllőn volt egy rendezvény, ahol magad is részt vettél. Mit tudsz erről elmondani nekünk?
4: Valóban, szeptember 30-a az önkormányzatok napja, 36 évvel ezelőtt. Ezen a napon volt az első szabad önkormányzati választások első fordulója. Úgyhogy nagy-nagy nosztalgiával gondolok én is vissza.
3: Mintha tegnap lett volna.
4: Így van.
3: Igen.
4: Azt követően izgalmas hetek voltak, mire akkor még ő a testület választott polgármestert.
3: Igen.
4: Mire Mácz Istvánt megválasztottuk polgármesternek, ez egy külön történet, már mondhatom azt, hogy politika történet, hisz egy emberről tört, eltelt azóta. Valóban ebben az alkalomból egy nappal korábban Gödöllőn volt a Magyar Önkormányzati Szövetségének kongresszusa, melyen az összes önkormányzati szövetség részt vett, tehát 8 darab ilyen önkormányzati szövetség van. A kongresszus lényege tulajdonképpen az volt, hogy ezek a szövetségek egy együttműködési megállapodást kötöttek, hogy együttesen ülnek le tárgyalni a kormánnyal az önkormányzat jövőjét illetően. Ott volt az államtitkár úr is, a tárca államtitkára egy ragyogó előadást tartott, és körvonalazódott, hogy tulajdonképpen a új alkotmány megalkotásával párhuzamosan bevonva az önkormányzatokat is bedolgozzák lényegében az önkormányzatiságnak az alapelveit, a feladatait, a lehetőségeit, és hát gondolom ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nem az alkotmányban, de a finanszírozás is rendeződni fog. Ugye a eseményt meglátogatta a köztársaság elnök úr is, mondjuk a számomra egy kicsi diszonáns volt, hogy külön vonult a szövetségek vezetőjével, és az ott lévő 300 polgármestert nem tisztelte meg azzal, hogy köszöntse őket, de hát ez egy más kérdés. Az kiderült az elmúlt napokban sajnos, hogy az idei esztendőben már változtatás az önkormányzat finanszírozásában nem várható. Nem. Uh-huh. Ez azt jelenti, Cegléd esetében is, hogy 15-én 280 millió forintot kell befizetni a kasszába, a szolidaritási adót, tehát ez
3: maradt
4: keményen, hát megrendít, nem azt mondom, hogy megrendíti, de megnehezíti a gazdálkodást, de hát én bízom benne, hogy a következő évi költségvetésben kedvező pozíciónk lesz, főleg így, hogy a 8 egyesület vagy szövetség együtt fog tudni tárgyalni a kormánnyal. Nem tudják azt csinálni, hogy az egyik egyesületet a másikkal szemben kijátsszák, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog. De hát eltelt 36 év.
3: Elbizony.
4: Nagyon gyorsan. Következő 36 év.
3: Igen. És hát ennek volt az egyik eseménye már ennek a 36 év végének. Ez a szeptemberi testületi ülés. Több mint 50 napi rendi pont volt.
4: Úgyhogy
3: volt dolog rendesen. Hát beszélgessünk akkor erről. Egyébként ott volt az országgyűlési képviselő Muhari Gergely is. Volt ennek jelentősége?
4: Hát ő tudná ezt megmondani, egyik napirendi ponthoz a Balatonszászói tábornak a vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos napirendhez érkezett, ott ahhoz hozzá is szólt, úgy szólt hozzá, különben kiderült, hogy arra már nem volt ideje, hogy lemenjen és megnézze a tábort, ugye kvázi kifogásolta, hogy miért 15 évre adjuk oda vagyonkezelésbe, illetve hogy mi lesz a Ceglédi, hát én azt mondom, hogy nem Ceglédi, hanem a tulajdonos önkormányzatok gyerekeinek a kedvezményes haszonvételbe adással, tehát hogy kedvezményesen kapják meg táboroztatásra vagy üdülésre a gyerekek. Pillanat alatt tisztázott az egész. Nyilvánvalóan nem egy ilyen szerződésbe kell ezt szabályozni, hanem külön megállapodást kell kötni. Feladatul is kaptam, hogy a következő testület ülésre egy ilyen megállapodás tervezetet vigyek vissza. Erre nyitott volt a református egyház is, úgyhogy hamarosan ezzel kapcsolatos egyeztetéseket elkezdjük, és akkor ez a része is el fog simulni.
3: Itt a 15 évről van itt szó,
4: hát,
3: ugye?
4: 15 év, ugye én 10 évet javasoltam volna eredetileg, de hát a többség a végén 15 év mellett döntött. Nyilvánvalóan ugye azt ne felejtsük el, hogy a református 100-400 millió forintot költött a teljes rekonstrukcióra.
3: Én nem kevés.
4: Nem voltam, gyönyörű szépen van megcsinálva a tábor, nagyon korszerű, gyönyörű szép, a környezetet is rendbe rakták, egy új sportpálya is készült, úgyhogy gondolom, hogy aki befektet, az szeretné a befektetésének a árát vissza.
3: Nyilvánvaló, igen.
4: És úgy számoltak, hogy ehhez 15 év kell. Meglátjuk. Maga a szerződés tartalmaz felmondási lehetőséget, tehát hogyha valami nem stimmel, akkor fel lehet mondani, és azért azt ne felejtsük, hogy nem tulajdoni jogról van szó. A tulajdon az az önkormányzatok közös tulajdona maradt, és amikor a szerződés lejár, akkor ugyanilyen állapotba kell visszaadni a önkormányzatok részére. Úgyhogy én olyan nagy aggodalmat ezzel kapcsolatban nem látom. Bízom benne, hogy képviselő urat is sikerült meggyőznünk.
3: Igen. Hát ez volt ugye az első napi rendi pont, amit még megelőzött a lakossági fél óra, itt merült-e föl érdekes téma? Hát
4: az egyik téma ez volt, a Balatonszászói tábor, a másik téma pedig a ceglédi kerékpárút hálózat, ugye eléggé
3: sírálatos hát, ahol történtek felújítások mostanában.
4: Ugye a Széchenyi úti teljesen felújításra került. Nem tudom, hogy mikor lesz forrása többinek, illetve a ülés végén az egyebek között fölmerült, hogy apránként a többit is kellene fölújítani, hogyha lesz rá pénz az idei esztendőben. Én felvetettem azt, hogyha lesz pénzünk, akkor talán a köztársaságutat kellene megcsinálni, mert ugye...
3: Ezt már többször szorgalmaztad.
4: Hát többször szorgalmaztam, ugye ígérvények voltak, hogy pályázatot fogunk nyerni ezzel kapcsolatban, mégsem nyertük meg a végén. Most, hogy ugye a víz és a csatorna közműnek a teljes felújítása megtörtént a köztársaság úton, az állapota még inkább romlott, tehát ha lenne pénzünk, jó lenne, én azt preferálnám, hogy előbb azt csináljuk
3: azt.
4: Majd későbbiekben hát ide, a testületekről.
3: Igen, ennek kapcsán bele is néztetek az úthíd keretbe, az úgynevezett úthíd keretbe, hogy maradt-e elég pénz erre, és már ha majd pénznél tartunk, ugye az első félévi pénzügyi beszámoló is elhangzott a bevételek szempontjából, jól állunk tulajdonképpen?
4: Jól, azt mondhatom, hogy jól, ez azért is félve mondja az ember, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a szolidaritási adónak a sorsa. Ugye eddig mindig az volt, hogyha a bevétel növekedett, akkor mindig jelentős mértékben növekedett a szolidaritási adó, tehát ezt növekményt mindig elvitte a államkincstár.
3: Persze.
4: Több mint 10%-kal nőtt az iparűzési adóbevétel. Magát a adótervet azt teljesítettük, túlteljesítettük az első fél évben. Stabil a pénzügyi helyzet. Nem azt mondom, hogy időszakosan néha nem kellett hitelt igénybe vetnünk, ugye persze, van egy folyószámla keret hitelünk, de hát messze nem annyit, amennyit előre hát a képviselőtestület vizionált. Ez mutatkozik abban, hogy a múlt évhez képest a hitelkamatok azok jóval kevesebbek voltak, mint a múlt évben, viszont a bankköltségek azok magasabbak voltak. Ugye ez a bankváltásnak a következménye, ez akkor jeleztem, de hát ez egy nyilvánvalóan egy politikai döntés volt. Ez januártól helyreáll minden ezzel kapcsolatban. Rendben van a városnak a költségvetése, mert tudjuk finanszírozni az intézményeinket, tudjuk fizetni a számláinkat, úgyhogy ezzel kapcsolatban semmiféle gond nincs, remélem, hogy nem is lesz. Nem lesz olyan havária, ami mondjuk jelentősebb kiadást igényel.
3: Igen, igen. Ha már itt a helyi cégek is szóba kerültek, a cégvezetők is szóba kerültek, ugye itt a testületi ülésen 5 cégvezető állásának pályáztatásáról esett szó, vagy 4?
4: 4
3: volt az, igen, valóban.
4: A Városfejlesztési Kft. Ott vezető csere miatt már eleve meg lett határozva az új vezetőnek a 5 éves kinevezése, illetve korábban a fürdő vezetőjének 5 évvel meg lett hosszabbítva. A másik 4 vezető esetében december végén járnak le a szerződések, és hát itt 2 lehetőség volt, hogy vagy hosszabbítunk, vagy pályázatot írunk ki. A testület úgy döntött, hogy pályázatot írunk ki. Itt vita az volt, hogy 5 év vagy 3 év legyen a előírt vezetői gyakorlata, végül a többség az 5 év mellett döntött, úgyhogy kiírásra kerülnek most ezek a pályázatok, és akkor meglátjuk, hogy milyen eredményt hoznak.
3: Ugye a Várvakról, a Művelődési Központról, a Sportcsarnokról és a TV-ről van szó. No, hát meglátjuk, hogy ez mikorra fut le körülbelül.
4: Hát szerintem ebben a hónapban mindenféleképpen lejár a beadási határidő, és akkor utána
3: jön a döntés.
4: Hát január 1-től indul az új ciklus.
3: Az új ciklus. Igen. No, a sport is szóba került itt szegről végről. Ugye van egy hosszan elhúzódó ügy már a kézilabda csapattal. Tulajdonképpen 65 millió forintról van szó. Ennek visszafizetéséről, amire ők haladékot is kértek, kaptak is, meg stb. Úgyhogy hogy áll most ez az ügy tulajdonképpen? Kell-e fizetni? Mikor kell fizetni?
4: Hát emlékezzünk rá, hogy 23, tehát nem ma, 23 március 30-án kötött az önkormányzat egy 65 millió forintos visszatérítendő támogatással kapcsolatos megállapodást az egyesülettel. Ez a CKKS-e, Handball Kft., mert van egy kézilabda csapat is, tehát 2 ilyen egyesület van.
3: Igen.
4: És akkor a visszafizetési határidő az október 30-a volt. A határidő lejárt előtt az egyesület akkor kéréssel fordult a testülethez, hogy vagy engedjük el, vagy hosszabbítsuk meg utóbbi mellett.
3: Igen.
4: És ez még 3-szor így folytatódott, most legutóbb év elején, vagy tavaly év végén, már nem tudom mikor, meghosszabbítottuk megint, de akkor mondtuk, hogy további hosszabbítás nincs, illetve nem engedünk el semmit, tehát elengedés
3: nincs. Igen.
4: Úgy, hogy az egyesület, ugye a Kft.-nek a számláira, hogyha nem fizetnek, akkor inkasszót nyújthatunk be. Nem fizettek, sőt, határidőn túl egy újabb kérvény jött az elengedésről, vagy a
3: hosszabbításról.
4: Határidő hosszabbításáról. Én akkor válaszoltam nekik, hogy erről nem lehet szó, utalva a testületi határozatra. Azért ahhoz tudni kell, hogy időközben megszületett egy 2026. évi 34-es törvény, ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény, és ennek keretében ezekre az esetekre is érvényes előírások vannak, hogy maga az ilyen jellegű kölcsön az közvagyonnak számít, és a közvagyonnal való gazdálkodás az jóval szigorúbb elszámolás alá tartozik.
3: Késedelmi kamat is szóba jött.
4: Késedelmi kamattal, nem tudom én mi. Tehát ez is indokolja azt, hogy nem lehet elengedni magát a nagyon-nagyon nyomós indok kell ahhoz, hogy el lehessen engedni. Ilyen indokot az Egyesület nem tudott felmutatni. A testületülés előtti nap délután egy újabb levél érkezett az elnök úrtól, melyben a saját vagyonával írt vállalt írásban hát kötelezettséget a visszafizetés, és hogy kérte, hogy a idei évben megítélt támogatásnak még fennmaradó részét tudjuk be a tartozásba, illetve a maradvány, a tőke maradvány pedig két részletbe, hiszem most évvégén, illetve június valameddig majd fizesse be. Jogászaink meg a pénzügyi szakembereink egy olyan megállapodást tervezetet készítettek, amiben rögzítették, hogy milyen dokumentumokat kell 8 napon belül bemutatni az Egyesületnek ahhoz, hogy ehhez hozzájáruljunk. Igen. Hát még a 8 nap nem telt le, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogyha ezt nem biztosítják, akkor egyrészt az inkasszó változatlanul érvénybe fog lépni, illetve a jogszabályok adta lehetőséggel minden eszközzel élnie kell az önkormányzatnak.
3: Igen, hát majd látjuk, milyen fejlemények lesznek. Az elmúlt időszak egyik nagyon jó híre volt a Magyarország Ifjúsági Fővárosa nevezetű rendezvényen való nagyon-nagyon sikeres részvételünk, aminek 100 millió forint lett a jutalma, és ennek a 100 millió forintnak a sorsáról kell dönteni még. Ugye akkor már fölmerült, hogy a volt fogorvosi rendelő épülete ott a Szabadság téren ifjúsági házzá alakulna. Hol tart ez az ügy most?
4: Hát ez is egy érdekes történet. Ugye valamikor tavasszal, csak zárójelbe teszem meg, hogy miniszter úr most Szegléd vendége, ugye köztudott, aki megígérte ezt a 100 millió forintot, valamikor tavasszal Ferenci képviselő javaslatára egy csapat állt föl, amelyik hát menedzseli ezt a beruházást, ugye aki Kocsó Tamásból, a sportkoordinátorból és az akkori Városfejlesztési Kft.-nek a vezetőjéből, Taványi Ádámból állt, míg én tettem szóvá, hogy hát azért elég furcsa az, hogy az önkormányzatot senki nem képviseli, így került be az alpolgármester asszony is ebben a csapatban. Rendezvények azok szépen mentek, a pénz az szépen fogyott, maga a építkezés, az átalakítás ennek az ingatlannak az akadozott, a tervezéssel is gondok voltak. Summa summarum a héten úgy néz ki, hogy kimentek a felkérések a kivitelezési munkára, egy viszonylag elég rövid határidővel, talán ma van bejárás, tehát a
3: október 1-én
4: reménybeli kivitelezőknek maga bejárás, és valamikor jövő hét közepén van határidő, hogy az ajánlatukat megtehetik, hogy
3: gyorsan kell dönteni.
4: Hát nem egy bonyolult beruházásról van szó, teszem azt, egy-két falat kell odébb rakni, meg bizonyos vízgépészeti, meg elektromos
3: munkák vannak,
4: tehát nem egy olyan bonyolult, nem egy olyan nagy az objektum se, és hát akkor sietni kell, mert ugye évvégéig ezt be kell fejezni mindenféleképpen. Igen. És akkor ezzel párhuzamosan az eszközbeszerzés is folyik meg.
3: Az is látom, természetes.
4: Mennyi pénz, és hát remélem, hogy amit félretettek erre pénzt, időközben Kocsó Tamás lemondott, az is egy külön történetet érdemel, hogy megsemmisült a összes dokumentumot tartalmazó pendrive, véletlenül egy kamion alá esett, az is egy ilyen bőrexbe élő, el lehet képzelni, hogy véletlenül erre jön egy kamion, kiesik a zsebemből a pendrive, de mindegy, mondom, itt áll most ez a beruházás, hát bízom benne, most, hogy új vezetője van a Városfejlesztési Kft.-nek, amely vezetője, aki nagyon jól kézbe tudja tartani a dolgokat, én bízom benne, hogy keresztül tudja vinni az egészet.
3: Igen, hát túl sok határidő nincs, úgyhogy tényleg hamar lesz ebben eredmény. Ha már itt a kultúránál is tartunk, itt van nekünk ez a csodálatos európai hírű dobmúzeumunk, és ennek sorsa is szóba került, hogy az önkormányzat vajon most meg tudja vásárolni az ott kiállított főként dobokat, meg egyéb más kiállítási értékeket. Itt nyilván az örökösökkel is azért le kell játszani a játszmákat, ugye?
4: Hát csak az örökösökkel kell, más nem jön. Ugye, amikor tényleg nem az önkormányzaton múlott, hogy ennyire elhúzódott ez az egész. Szegény Kálmán Sándor halálát követően ugye azonnal tárgyaltunk a örökösökkel, a hogyan továbbat, akkor meg kellett várni, amíg a hagyatéki eljárás lezajlik. Persze rövid idő, tudjuk jó, pláne egy ilyen nagy hagyaték esetében, majd azt követően készült egy tervezet, hogy milyen módon, ugye mi itt a házon belül abban állapodtunk meg, hogy a könyvtárhoz csatornák a dobmúzeumot, hogy a könyvtár üzemeltesse, ez adódik mondjuk fizikailag, és ez a
3: abszolút ott vannak egy karnyújtásra.
4: Igen, Banai Szilárdot kértük föl, hogy a szakmai részét segítse ennek a munkának. Mi elkészítettünk egy tervezetet ezzel kapcsolatban. Ugye időközben az örökösöktől megkaptuk a kiállítási doboknak a listáját beárazva, tehát ez is egy nagyon korrekt volt a részükről.
3: Közel 50 millió forintról van szó, ha jól tudom.
4: Nem, az 24 valamennyi, most csak igen, a dobokról van
3: de
4: szó.
3: Csak a dobok, igen.
4: Ez csak a dobokról van szó. És a ingóságokról pedig hát még akkor nem tárgyaltunk, de egy olyan koncepció készült, hogy az ingóságokat kapja meg a könyvtár tulajdonba, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kutatóműhelyt meg egyébet, mert nagyon sok hát, írásos dokumentum áll rendelkezésre. Mi erre tettünk javaslatot az örökösöknek, ők egy teljesen más konstrukcióba gondolkoztak, nagyon rövid határidővel, olyan dolgot, hogy tulajdonképpen a napi munkában akartak volna beleszólni, illetve a dobgyűjtemény esetében is, hogy bármikor kiemelhetnek belőle eszközöket, hogyha úgy hozzá gondolom, hogyha találnak vevőt.
3: Igen.
4: Tehát úgy éreztük, hogy mindenféleképpen el akarják adni, és ekkor született az a gondolat, hogy akkor kérdezzük meg tőlük, hogy mennyire adnák el magát a dobfelszereléseket, illetve az egyéb ingóságokat, kottákat, újságokat.
3: Igen, van ott még más is, igen.
4: És erre kaptunk egy ajánlatot, egy 49 millió forintos igen. ajánlatot, és akkor most döntött a testület, hogy elviekben elfogadja ezt, és induljon el tulajdonképpen a tételes tárgyalás arról, mert a dobokról van listánk, hogy miről van szó, de az ingóságokról nincsen.
3: Hát még azért az,
4: azt,
3: igen.
4: És hát azt föl kell ugye térképezni, mindenféleképpen rajstromozni kell, és ha megvan ez az egész, akkor úgy menjünk vissza a testület elé. Én írtam az örökösöknek, hogy akkor kezdjük el ezt a munkát, hogy akkor jelöljék meg, mert az egyik lánynak talán a férje az, aki szokott ebben részt venni, hogy mikor kezdheti el a könyvtár tulajdonképpen, mert a könyvtárnak kell elvégezni ezt a listázást, hogy mikor lehet, még nem kaptunk választ, hát a hónapig nem kapok, akkor még egyszer rá fogok erősíteni, hogy hajtsuk, mert ugye a következő testületülésre be kell vinni.
3: Jó lenne, bizonyos már az ott lennünk.
4: Igen. Ez legalább fény az alagút végén, igen. Hogy egyrészt, hogyha a város tulajdonába kerül, az garantálja, hogy újra meg lehet nyitni magát ezt a hangszergyűjteményt, mert múzeumról nem beszélhetünk, mert ugye a múzeum az törvényileg meghatározott.
3: Jó, persze, tehát, igen.
4: Meg az kell felelni,
3: de azért mi hívhatjuk között, úgy.
4: Mi hívhatjuk úgy, igen.
3: Igen.
4: Úgyhogy remélem, hogy ez is rendeződni fog még az idei esztendőben.
3: Aj, de jó. Hát nagyon-nagyon elszaladt a műsoridőnk. Ha nagyon-nagyon fontos mondandód van, azt még megteheted.
4: Hát, ha fontos kérdésed van, akkor tedd föl.
3: Tulajdonképpen akkor meg lesz már a munka a következő testületülésre is, lesz ott is azért nem 15 van, igen, napi rendi van, pont igen, valószínű.
4: Igen. Igen. Még talán a kamerákról, ugye a...
3: Amiből elég sokat helyeztek ki civil szervezetek is mostanában.
4: Hát nem, két társasház volt, amelyik kezdeményezte, hogy ugye a társasházok egyeztettek velük, hogy milyen műszaki paraméterrel rendelkező, illetve közben kiderült, hogy a kamerák képét rögzítő szerver bent a Városházán, ugye
3: igen,
4: ott van egy ilyen
3: nagy
4: szerver, az betelt, erről döntött most a testület, hogy az bővíteni kell, ennek a bővítése meg fog történni a közeljövőben, az azt jelenti, hogy plusz újabb 64 darab kamerát tud fogadni ez a rendszer, és hát a budai úti vasútállomás kapcsán került szóba egy civil egyesület, kezdeményezte ott, és ugye korábban már volt egyeztetés a hivatal illetékes munkatársával, aki elmondta, hogy milyen típusú kamerát kell, hogy kell az egészet lebonyolítani, mert a szerver miatt nem mindegy
3: hogy persze,
4: milyen igen, kamerát. Igen. Hát most ez folyik ez a munka, úgyhogy én csak köszönöm, meg kell mondanom őszintén köszönöm, ha bár azt is mindig elmondom, hogy ez tulajdonképpen a rendőrség feladata lenne, mert a közbiztonság az a rendőrség hatáskörébe tartozik, hát nem az önkormányzatében. Ugye én egy két hónappal ezelőtt az akkori megyei rendőrkapitánynak, mert közben ugye egy új megyei rendőrkapitány került kinevezésre, aki két hete bemutatkozó látogatáson volt, nagyon jól beszélgettünk a dandártábornok úrral. de az akkori megyei rendőrkapitányt kérdeztem, hogy a meglévő, de nem működő, mert korábban volt a rendőrségnek is jó pár kamerája, hogy reaktiválni akarják-e, azt mondták, hogy nem hajlandó foglalkozni vele, mi csináljuk, hogyha akarjuk, illetve ők adnak tippeket, hogy hova rakjunk ki kamerákat. Hát tippjeim nekem is vannak, ez a legkönnyebb. Sajnálom, hogy tulajdonképpen minden ilyen dolgot leráz magáról a rendőrség, de hát ez van. De mondom, a szerverbővítés az meg fog történni a közeljövőben, így nincs akadály, hogy újabb kamerák kihelyezése.
3: Az fontos lesz. Igen. Az biztos, hogy sokat jelent majd a közbiztonság szempontjából is, és biztos, hogy ez a téma szóba fog kerülni majd testületüléseken is, és így majd a veled való beszélgetésekben is.
4: Hát igen, meg nem sokára ilyen közbiztonsági fórum lesz a rendőrségen, úgyhogy ott is lehet erről beszélni.
3: Egész biztos. Hát én nagyon szépen köszönöm az információkat. A szeptemberi testületi ülés néhány fontosabb napirendi pontjáról beszélgettünk dr. Csáki András polgármester úrral. Találkozzunk legközelebb is akkor októberben, és kíváncsi vagyok, hogy ott milyen eredmények születnek majd. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
5: Cegléd Rádió FM 92.5.
6: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Most önnek a legfrissebb információk itt a Jó reggelt Ceglédben, utána pedig folytatjuk a dalokkal.
5: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott: Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztia Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta: a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik.
5: Az időjárásról.
7: Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
5: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk a kiváló slágerekkel, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
2: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvence!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: mai Jó reggelt Szegléd című műsornak vége, a plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonságát játszom, Save Me Tonight címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Tovább tart a kellemes őszi idő. Halálos áldozata is van az éjszakai orosz dróncsapásoknak Kijevben. Eloltották a szegedi medikémia területén keletkezett tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légi támadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légi csapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Dízel készletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízel készleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízel export tilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. A magyar miniszterelnök a vezetők kategóriában szerepel, és azzal került fel a listára, hogy legyőzte Orbán Viktort és megszakította 16 éves kormányzását. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutattak ki határérték feletti szennyezést a levegőben. A szegedi Zsámbokréti soron történt tűzben egy ember megsérült.
2: Az időjárásról.
9: Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Plusz-2-t folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig lapszemlézet.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu-val, kedves hallgatók, a lapszemlét. Az RTL nagy sikerű pszichológiai valóság sója hamarosan visszatér a képernyőkre. A csatorna sokáig csak csepegtette az információkat, de most arra leullott a lepel az utolsó játékosokról is. Összeállt a teljes 24 fős mezőny, a Blik galériájában pedig megmutatja, kik jelentek meg a nagyszabású sajtóeseményen. Előbb lássuk, mi vár rájuk a kastélyban, írja a portál. Az árulók gyilkossága kastélyben alapjai változatlanok. A bizalom, a gyanú, a taktika, a megtévesztés és a kőkemény mentális hadviselés játsszák a főszerepet. A játékosok, az ártatlanok feladata, hogy leleplezzék a soraikban megbújó árulókat, mielőtt azok egyenként végeznének velük az éjszaka leple alatt. A kastélyúra természetesen idén is Árpa Attila lesz, aki minden eddiginél kiszámíthatatlanabb játszmát ígér az októberben induló évadban. Erre a garancia az a hatalmas új csavar is, amire még a legdörzsöltebb játékosok sem készülhetnek fel. Idén felbukkan egy titkos, vörös köpenyes gyilkos is, hogy ő pontosan hogyan változtatja meg az erőviszonyokat, és kimozgatja majd a szálakat a háttérből, az egyelőre a kastély legnagyobb rejtélye. A játékosok névsorát hármasával hozta nyilvánosságra a csatorna, a legutolsó bejelentése pedig véglegessé vált a csapat. Az utolsóként csatlakozó trió tagjai Németh Kristóf színész színházigazgató, aki a higgadságára épít, Lola énekes műsorvezető, aki önazonos szeretne maradni a játékban, és Polgár Tünde üzletasszony, akinek a stratégiai látásmódja komoly fegyver lehet az intrikák hálójában. Vajon ki lesz az áruló, ki marad ártatlan és mit lép a titkos gyilkos? Na erre a kérdésre megkapjuk a választ októberben az RTL képernyőjén. Jó olvasgatás mindenkinek, és ahogy említettem, természetesen a blik.hu megmutatja, hogy kik azok a szereplők, akik láthatók lesznek majd ebben a bizonyos valóságshowban. Jó nézelődést!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk kedves hallgatók a lapszemlét. Évtizedeken át tartó győzködés után végre elérkezett a pillanat, megjelent a népszerű színésznő Fodor Zsóka életrajzi kötete, amely az Erzsikétől Anyusig címet kapta. Az ikonikus karakterének, Magdi Anyusnak hálával tartozó színésznő nyíltan mesélt a kiadás hátteréről, a sorozatból való távozásáról és a jelenlegi színházi sikereiről is. A könyv ötlete és címe már évek óta formálódott a fejében. A 84 éves színésznő az RTL reggeli műsorában mutatta be a nem mindennapi körülmények között született írását. Fodor Zsóka elárulta, hogy már a Barátok közforgatásainak idején is folyamatosan ösztönözték egy életrajzi könyv elkészítésére, ám ő egészen idáig várni akart. A Kaskiadó tulajdonosa végül egy meglepő módszerrel győzte meg a folytatásról. Megkérdezték a mesterséges intelligenciát a színésznő népszerűségéről, ami végleg eloszlatta a kételyeket. Megkérdezték az AI-t, ami azt mondta, hogy több ezer könyvre vagyok kalibrálva, és akkor nekiültem, és 2-3 órát csak mondtam, a kiadó pedig felvette telefonon, aztán megíródott a könyv, aminek nagyon örülök. Annyi minden történt velem, hogy érdemes volt leírni. Ez nem egy rossz hangulatú könyv, hanem csupa optimista történés van benne, ami velem kapcsolatos, idézte fel a kötet születésének vidám pillanatait a színésznő. A könyv címe szándékosan utal a televíziós karrierét alapjaiban meghatározó, ikonikus karakterre. Fodor Zsóka pontosan tudja, az elismertsége és a közönség szüntelen szeretete a népszerű napi sorozathoz köthető. Az igazi életem, a jó életem azután kezdődött, hogy a Barátok közt Magdi Anyusa lettem, amiért én a jó Istennek nagyon hálás vagyok, mert mindent ennek a szerepnek köszönhetek, fogalmazott a művésznő. Hozzátette, a 10 évvel későbbi önkéntes távozását egyáltalán nem bánta meg, hiszen elsősorban színházi színésznek vallja magát, amit az elmúlt években a színpadon be is bizonyított. Zsókát a Vándor élete során folyamatosan foglalkoztatják, jelenleg 4 különböző darabba játszik aktívan, az 5. bemutatója pedig 2027. februárjában várható. Nemrégiben a Bliknek is elmesélte, hogyan érezte magát a könyv írása közben. Nagyon izgatott vagyok a könyv miatt, ahogy az előbb beírtam a kötetbe egy barátomnak pár sort, annyira remegett a kezem, mint még soha. Komolyan mondom, egy premier előtt szoktam ennyire izgulni, de most talán még egy kicsit annál is jobban fogalmazott, tehát Fodor Zsóka a könyv bemutató előtt. A blik.hu oldal, tehát a színésznővel is foglalkozik.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár féláron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalomban!
6: KGM. Made in Korea.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd

Srácok, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan -1 és +11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban -1 és +12,

0: után 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyú felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mutatom már is, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Ez annak a dalnak a címe, amit Lady Gaga hamarosan a hírek után azonnal elénekel, majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Gulyásleves, A menü mákos vagy diós tészta, hamis gulyásleves, B menü rántott csirkecomfilé mexikói rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
6: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Tovább tart a kellemes őszi idő. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ ellen. A hétvégén rendezik a Nemzeti Vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésekre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot. Abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők.
2: Az időjárásról.
7: Ma is marad a napos, száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiusz Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk a Plusz-mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggel Ceglédről, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan. Tartsanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédia.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kövisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Már is folytatjuk, tehát itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a napi horoszkóppal. Kos, a mai nap intenzív érzéseket hozhat, különösen akkor, ha valami lezáratlan ügy húzódik a háttérben. Érdemes szembenézni azzal, amit eddig kerülgettél, a tisztázás most felszabadító lehet. Ne siessd el a döntést, de ne is halogass tovább. Bika, a párkapcsolati dinamika kerül előtérbe, legyen szó meglévő kötelékről, vagy egy új ismerettségről. Egy mély beszélgetés, vagy érzelmi konfrontáció segíthet tisztábban látni. A nyitottság és az őszinteség most a legnagyobb érték. Ikrek, a hétvége első napja alkalmas arra, hogy rendet tegyél nem csak a környezetedben, hanem önmagadban is. Egy váratlan felismerés új irányba terelhet, ha hagyod, hogy a dolgok valóban megérintsenek. Most az ösztönei többet tudnak, mint az észérvek. Rák. Különösen érzékeny vagy ma mások hangulatára, és könnyen átveheted a környezetet feszültségét. Fontos, hogy ne veszítsd el a saját belső egyensúlyodat. Kreatív tevékenység vagy egy nyugodt séta sokat segíthet a feltöltődésben. Oroszlán. Egy családi vagy otthoni helyzet új szint kaphat, ha hajlandó vagy más szemszögből is ránézni. Lehet, hogy eljött az ideje egy régi sérelem rendezésének. Ne az uralkodásra törekedj, ma az együttérzés visz előre. Szűz. A kommunikáció mélyebb szintre megy. Egy beszélgetés során váratlan igazságok kerülhetnek felszínre, de ez nem baj, sőt, gyógyító erejű lehet. Ne kerüld a kényes témákat, csak ügyelj arra, hogyan fogalmazol. Mindjárt folytatjuk a napi horoszkópot egy zene után itt a 92-tön.
1: Ceglid Rádió. 92.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, anyagi kérdések vagy önértékelési témák kerülhetnek fókuszba. Lehet, hogy új szempontból kezded látni, mi az, ami valóban értékes, nem csak pénzben, hanem emberi kapcsolatokban is. Érdemes ma elcsendesedni és átgondolni, mi ad valódi stabilitást. Skorpió, a hold a jegyedben jár, így most még erőteljesebben hat rád minden érzelem és megérzés. Használd ki ezt az időszakot arra, hogy letisztázz, merre akarsz haladni, és mi az, ami már nem része az utadnak. A belső átalakulás most kézzel fogható eredményt hozhat. Nyilas, a mai nap kissé lelassíthat, de nem ok nélkül. Az események vagy a környezet visszahúzódása lehetőséget ad az elmélyülésre, lezárásra, vagy csak egyszerűen a pihenésre. Hallgass arra, ami benned mozdul. Nem biztos, hogy most kell előre rohanni. Bak, a mai nap alkalmat ad arra, hogy újra gondold a jövőddel kapcsolatos terveidet, különösen ha azok érzelmi vagy közösségi vonatkozásban állnak. Egy baráti beszélgetés vagy inspiráló példa segíthet más szemmel látni a lehetőségeket. Vízöntő. A társadalmi szereped, munkád vagy nyilvános megítélésed kerülhet fókuszba. Érdemes ma kicsit lassítani és elgondolkodni azon, hogy amit mutatsz kifelé, valóban összhangban van-e azzal, amit belül érzel. A hitelesség most többet ér, mint a látszat. És végül halak. Ma kifejezetten nyitott vagy a spirituális vagy önismereti tapasztalatokra. Egy könyv, beszélgetés vagy akár egy szimbolikus álom mély hatást gyakorolhat rád. Érdemes figyelni az apró jelekre, most könnyen megtalálhatod a választ egy régóta motoszkáló kérdésre. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Yeah!
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok

0: az előző napokhoz hasonlóan -1 és +11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyó felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM

0: Józást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Tovább tart a kellemes őszi idő. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. A hétvégén rendezik a Nemzeti Vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben azt írták, egy sikoltozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A belső vizsgálat lezárulta után az országos rendőrfőkapitányság közölte, elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat. A rendőrség munkatársaitól minden esetben kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán.
2: Az időjárásról.
5: Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápióselebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg már most zseniális hétvégét. Folytatjuk dalokkal a Plusz-mínusz 2-t. Hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz október 2-ával péntekkel. Tartsanak velem ezért is.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió.
3: Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágot a alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Alappetrák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Berengár, Őrs, Tamás és Tomaj nevű ismerőseiket is. Egyébként a Petra név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber görög latin eredetű névjelentése kőszikla, másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője, harmadik feltevés szerint a Péter férfi név női párja. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem!
1: Zeglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

Köszöntjük, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1945-ben a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. A verseny a Mississippi Alabama Daily Show-ban volt. Elvis az Old Shape című dalt adta elő. 2022-ben hunyt el Szakcsi Lakatos Béla Kossuth Díjas jazzzenész, a nemzetművésze. 1950-ben született Mike Rutherford, Grammy Díjas angol gitáros, basszusgitáros, dalszerző, a Genesis Rock együttes egyik alapító tagja. Rutherford és Tony Banks a Genesis utolsó mai napig aktív tagjai. Rutherford eredetileg a Genesis basszusgitárosa és háttérvokalistája volt, de emellett gyakran játszott ritmusgitárosként is, 12 húros gitáron, akár csak Anthony Phillips és Steve Hackett. Hackett 77-es távozása után Rutherford lett a Genesis szólógitárosa a stúdióalbumokon. Rutherford ezen túl a Genesis egyik fő dalszerzője volt az együttes pályá során. Olyan dalok szövegei fűződnek hozzá, mint a Follow You, Follow Me, a Turn It On Again, a Land of Confusion, vagy a Throwing It All Away. A Genesis betöltött szerepén túl a 80-as évek elején két szólóalbumot is kiadott, ezen felül 85-ben megalapította a Mike and the Mechanics szupergrupot, amely saját jogán is kiemelkedő együttessé vált, és bizony Grammy jelölést is kaptak. Mike Rutherford érkezik társaival együtt, itt a 92-től.

0: folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenésszel. 1951-ben látta meg a napvilágot Sting, többszörös Grammy, valamint Golden Globe és Primetime Emmy díjas angol zenész, énekes, dalszövegíró, aktivista, színész. Oscar-díjra jelölték, 16-szor nyert Grammy díjat. Szóló karrierjének kezdetéig legfontosabb dalszövegírója, vezető énekese és basszusgitárosa volt a The Police együttesnek. Mint szóló énekes és a The Police énekese több mint 100 millió lemezt adott el. Első Grammy díját egyébként 84-ben kapta. A Phoenix Jazzmennel töltött időszakban Gordon Sonamontól, a zenekar vezetőtől és pozánosától kapta a Sting, azaz Fullánk becenevet, mert egyszer egy fellépésükön fekete sárga csíkos pulóvert viselt. Általában ezt a nevet használja, kivéve a hivatalos dokumentumok aláírásakor, ugye az eredeti neve az Gordon. A Bring on the Night című film sajtó bemutatóján mondta egy újságírónak a következőt: a gyerekeim Stingnek szólítanak, az anyám is Stingnek hív, de akkor ki a fene az a Gordon? Sting érkezik hozzánk a születésnapos itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra. A látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk. Komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.
10: Még egy születésnapos énekest meg kell említenünk. 1976-ban látta meg a napvilágot Kozma Orsolya énekesnő. Kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színész pályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Opera Színház való Európában című produkciójának évájaként debütált, majd Székesfehérváron a Dzsungelkönyvében szerepelt. Egerben együtt játszott Molnár Piroskával, Bodrogi Gyulával és Hegedűsdé Gézával Brecht kórus operájában, de részt vett a Táp Színház Őrzrinyász című előadásában is. Filmes munkái közé tartozik például a Kalózok zenés magyar film, a Tűzvonalban magyar tévéfilm sorozat. Egyébként első zenekara a Szűzi Adó volt, majd a Kim Novák együttes tagja lett. A nagy áttörést és országos ismertséget a jazz meg az hozta meg számára, majd ugye 2000-től a Cotton Club Singers tagja is lett. Kozma Orsolya is ma ünnepel, neki is boldog születésnapot kívánunk, meg persze azoknak is, akik a rádiókészülékek előtt ünnepelnek. Kozma Orsi énekel.

hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan -1 és +11 fok között alakulnak, majd délutára 22

0: és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. A hírek után Taylor Swift énekel majd nekünk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
9: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
10: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
11: KGM. Made in Korea.
12: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbség intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyház megye is Osztien Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson, -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán.
12: Az időjárásról.
13: Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
12: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt fontos hasznos infókkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel és persze a Ceglédia kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy elsősorban a zenéké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben, ezért is tartsanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglet.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyú felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi eszél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hírek után Teddy Sims énekli a Lose Control című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Figyeli a Fidesz AVH figyelőjét az adatvédelmi hatóság. Ma is marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén van némi fátyolfelhő az égen, eső nem várható. A többnyire gyenge szél csak Sopron térségében élénkülhet meg. Délután 24-25, késő este 9-17 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiusz Elemel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este addig, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégi, hiszen mindjárt jön majd egy beszélgetés. Maradjanak velem ezért is.
1: FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk! Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Balaton parton.
1: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t. Ön, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: Ebédrádió. FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, annak is éppen 49. tehát egy hián 50. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel beszélgetek majd, és már mondhatom, hogy szokás szerint telefonon, hiszen így tudtam őt elérni, de hál' Istennek itt van velünk a telefonvonalban. Szervusz, doktornő, köszöntelek innen a stúdióból.
4: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Hát lássuk csak, hogy mi lesz a mai témánk. Egy elég kellemetlen tünetről, a lábdagadásról fogunk most beszélgetni. Mennyire gyakori tünet ez? Mennyire gyakran találkozik vele az orvostudomány?
4: Nagyon gyakran találkozunk, és azt gondolom, hogy a házi orvos kollégák is gyakran találkoznak ezzel a tünettel, de a sürgősségi ambulancián is, a fekvőbeteg ellátás során is. Tehát fontos is itt rögtön az elején megjegyezni, hogy ez egy tünet, ami mögött nagyon sok súlyosabb és kevésbé súlyosabb kórkép állhat. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori tünet.
3: Igen, igen. Gondolhatnánk, hogy ez főleg az idősebb korosztályt érinti. Jól gondolom ezt?
4: Hát attól függ, hogy mi van a háttérben. A lábdagadás az egy dolog. Ez lehet fájdalmas, lehet kellemetlen, lehet egyszerűen csak az, hogy szorít a cipő egy idő után, lehet féloldali, kétoldali. Mindig az fogja megadni azt, hogy akár milyen korosztályban gyakori, hogy milyen betegség áll mögötte. Tehát mindig a gondolkodásunknak is ez kell, hogy a középpontjában legyen, és amikor elmegyünk a házi orvoshoz, vagy a sürgősségi ambulancián, vagy akár az osztályon, akkor a doktor is azért kérdez tőlünk annyi mindent, hogy magával szűkítse azokat a kórképeket, és arra egy célzott vizsgálatot tudjon kérni, vagy tudjon irányítani minket.
3: Igen, igen. Most tulajdonképpen, hogyha lábdagadás, gondolhatunk a lábfejtől kezdve egészen a combtőig, mire gondoljunk elsősorban?
4: Hát először is azzal kapcsolatosan, hogy egyik lábunk dagad, vagy mind a kettő lábunk dagad.
3: Az sem mind.
4: Mert másban gondolkozunk, és majd a végén ezt el is fogom mondani, csak így kicsit így bevezetőnek, vagy bemelegítésnek. Az is fontos, hogy mikor kezdődött. Egy pár nappal ezelőtt, vagy már hetek, hónapok óta tart.
3: Például.
4: Egyébként az a lábdagadás, ami mondjuk kétoldali lábdagadás, az egyszer kialakult, és azóta is fennáll, vagy pedig reggelre mindig leapad, éjszaka mondjuk többször kell kimenni a mosdóba vizeletet üríteni, estére megdagad, reggelre leapad, hogyha megnyomjuk, akkor az ujjunknak a nyoma az ott marad-e.
3: Igen.
4: Tehát mind az kialakulásának az idejét, mint a napszaki ingadozást figyelembe kell venni. Van-e elszíneződés a lábon például? Vagy jár-e fájdalommal? Nem minden lábdagadás jár fájdalommal.
3: Az érdekes.
4: És hogy fontos az is, hogy esetleg milyen társbetegségek vannak. Mert például, hogy akkor konkrét dolgokban gondolkozzunk, mondjuk egy szívelégtelenség kapcsán, ez egy nagyon-nagyon tipikus tünet, az alsó végtagi ödémásodás, vagy hát a lábdagadás, és a szívelégtelenségben az a jellemző, hogy mindkét lábunk megdagad, döntően a nap végére fog bedagadni, hogyha benyomjuk, akkor ott marad az ujjunk, így mondjuk, hogy vizesednek a lábaink, ezzel párhuzamosan az esetek nagy részében nehéz légzés is társul, mert ilyenkor szívelégtelenségben nem csak a láb vizesedik, hanem a tüdő is vizesedik. És amikor éjszaka, vagy amikor lefekszik az ember pihenni, és tartósan vízszintesbe kerül, kicsit javul a keringési viszony, és éjszaka akkor akár óránként is, ha ki kell menni vizeletet üríteni, reggelre ez a láb, ez le tud apadni.
3: Igen.
4: Tehát ezt fogják észrevenni ezek a paciensek, nehéz légzés is társul hozzá, és így ilyen napszaki ingadozást mutat ez a lábdagadás. Súlyos esetben nem fog teljesen leapadni reggelre, de valamelyest kevesebb lesz, és hát ez a szívelégtelenségnek a tünete, gyógyszeres terápiát fog igényelni, meg kardiológiai kivizsgálást, de egy célzott panasz alapú tünetfelvétel és vizsgálat azért már a házi orvosi rendelőben is gyakran a gyanunk alapján majdhogy nem diagnosztizálható, de kardiológiai szakrendelésre van ebben az esetben szükség.
3: Nagyon.
4: Van olyan lábdagadás is, ami mondjuk mind a két lábat érinti, de egyszer kialakult, és nem nagyon húzódik vissza, nincs ilyen napszaki ingadozása, tömöttebb az egész, nem tudjuk, hogyha az ujjunkat oda tesszük, nem maradott, benyomjuk, akkor nem maradott az új benyomatunk, feszesebb, esetleg lehet, hogy volt korábban hasi műtét, vagy valami mások. Ez lehet limfödéma is, vagy nyiroködéma. Ilyenkor a nyirokereknek a keringése károsodott valamilyen szinten. Az esetek többségében ez szimmetrikus, kétoldali, nyilván van egyoldali lehetőség is. Ez például nyirokmasszázsra tud jól reagálni, vagy olyan speciális gyógytornára, ami ezt a nyirokkeringést fogja fokozni. Még egy dolgot említenék ki, ami nagyon fontos, és sok fontos dolog van, de akár a beavatkozási időzítés miatt fontos lehet, akár sürgető, hogy mi van akkor, hogyha egyik oldali alsó végtagunk, mondjuk a vádli körül tapasztalunk duzzanatot, kifejezett fájdalommal, feszítő érzéssel, és ez relatíve hirtelen alakul ki, mondjuk egyik napról a másikra, vagy pár óra alatt érezzük. Hát, hogyha ilyet tapasztalunk, hogy relatíve rövid idő alatt alakul ki féloldali, látjuk a duzzanatot, ez egy feszes, tömött és fájdalommal is feszítő érzéssel jár, hát akkor föl kell merüljön bennünk a mélyvénás trombózis lehetősége.
3: Igen, ez nem vicc.
4: És ez viszont, így van, ez viszont egy azonnali kivizsgálást szükségel, tehát ebben az esetben a sürgősségi ambulanciára való irányítás szükséges. Fontos az, hogy amíg mi ezt ki nem zárjuk, addig nem szabad sétálni a páciensnek, tehát amíg ki nem vizsgáljuk és a kezdő vérhigító terápiát meg nem adjuk, addig ültetjük a pácienseket.
3: Igen. Itt nem használ a séta, ami amúgy nagyon egészséges dolog, de ilyenkor aztán abszolút nem.
4: Igen, amikor mélyvénás trombózis gyanú van, és amíg a páciens meg nem kapja a megfelelő vérhigító terápiát, addig a sétát és a járkálást azt mellőzni kell, tehát addig szigorúan ülni kell, és ülve kell megvárni a vizsgálatokat.
3: Igen, ki lehet ebből jönni véglegesen, mondhatni?
4: A trombózisból?
3: Igen, abból is, meg úgy egyáltalán ebből a lábdagadásos történetből.
4: Jó. Hát ugye mindig attól függ, hogy mi az oka a lábdagadásnak. Hát,
3: persze.
4: Igen, a szervezet az egy zseniálisan működő és zseniálisan kitalált rendszer, tehát abban a pillanatban, amikor valakinél mondjuk egy vénás trombózis alakul ki, abban a pillanatban már a szervezet elkezdi termelni saját magának a trombus feloldásához szükséges anyagokat, és mindazonáltal, ha valakinek ilyen betegsége lesz, vérhigító terápiában fog részesülni, tehát optimális esetben egy 3-4-5 hónap alatt úgy mondjuk, hogy rekanalizálódik, tehát újra ki fog alakulni, tehát fel fog oldódni ez a rög, vagy a széle szépen be fog épülni a vénának a falában, a vénának a belső hátjájában, és gyakorlatilag feloldódik, és újra átjárható lesz optimális esetben. Nyilván van, amikor ez nem ennyire tökéletesen alakul ki, van, amikor a kezdeti elzáródás kapcsán vannak keringési nehézségek, és úgy mondjuk, hogy egy vénás keringési probléma alakul ki, ami után akár ez a lábdagadás, vagy ez a nehéz láb érzés, ez tartósan is fennmaradhat.
3: Ez nem jó hír, azért tényleg jó, hogyha van valami kiút, és hát akinek ez tartósabban megmarad, mit tud tenni? Életmódot kell változtatni azért?
4: Egyrészt ugye azért az esetek jelentős részében maga a vérrög, az fel fog oldódni, és ez szépen ki fog alakulni. Úgy mondjuk, hogy poszttrombotikus szindróma az, amikor a mélyvénás trombózis után megmaradnak ezek a tünetek. Igen. Ami azt jelenti, hogy nehéz lábérzése, amikor esetleg ha terheli, például sokat sétál, a későbbiekben sokat áll, valamilyen jobban terheli az alsó végtagokat, akkor dagadásra alkalmas lehet ez az állapot, hiszen az már nem egy teljesen épp vénás rendszerről van szó, ott a vénás billentyűt is érintettek. Ezt kúraszerűen szoktuk javasolni, illetve rugalmas harisnya használatát szoktunk abban az esetben javasolni, ha tényleg ez a nehéz lábérzés, ez a lábdagadást tünetet okoz így a trombózisos epizód után.
3: A lényeg tehát, hogyha bármilyen hasonló tünetet érzünk, akkor azonnal forduljunk szakorvoshoz, ez az egészen biztos. Ez a tanúsága Egészségünkre című sorozatunk 49. részének. Köszönjük szépen a jó tanácsokat dr. Szabó Ivetnek, és így folytatjuk majd az 50. részben is legközelebb.
4: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Cegléd Rádió.
1: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este addig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A felvételét játszom hamarosan a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
3: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
2: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
4: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Jövő héten hallgatja meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt, vagy jelenlegi fideszes politikusok találhatók, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. A 24.hu korábbi cikkeiben már összesítette, hogy Szabolcsban 400, az Alföldön 900, Nógrádban pedig több mint 100 milliót kaptak az NKA-tól fideszes szervezetek. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a nyomozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottsága BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Emlékeztettek arra, hogy a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter pedig miniszterként szorgalmazta a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az országos rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket.
9: Az időjárásról.
10: Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
7: Itt vagy my love. Pár hosszú év.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Százak emlékeztek a Rock'n'Roll Honi nagykövetére, aki a zene világnapján kapott emléktáblát. Dolly és Novai Gábor meghatottan álltak a Fenyő Miklós egykori otthona előtt összegyűlt tömegben. Jampik és Jampipik sokadalmat gyűlt össze csütörtök délelőtt Budapesten a Pozsonyi út 40-es szám előtt, hogy a zene világnapján együtt emlékezzenek a Jampik Jampiára. Fenyő Miklós emléktáblát kapott az épület homlokzatán, ahol hosszú éveken át élt. A tömegben természetesen össze lehetett futni a hazai zene élet prominenseivel is. Dolly és Novai Gábor gyakorlatilag a kezdetektől álltak Miki mellett, és együtt nőttek bele abba a bizonyos kabátba. Dolly és Gábor igyekeztek beleolvadni a színes ünneplő forgatagba, nem akartak túl nagy feltűnést kelteni, de természetesen örömmel nyilatkoztak a lapnak. Ha most Miki kilépne ezen a kapun, biztosan nagyon örülne, én pedig mondhatnám neki, na látod, mégiscsak ott van az a tábla. Ő egy félszeg mosolyjal nyugtázná a dolgot, majd így szólna, folytassuk ott, ahol abba hagytuk, kezdte a Borsnak Dolly, aki szerint Fenyő Miklós életútja és zenei hagyatéka ma is fontos üzeneteket hordoz a fiatalok számára. Miközben itt állunk, szól bennem az első dal, vagyis a Rock'n'Roll Party, és arra gondolok, hogy Fenyő Miki karrierje és a zenei munkássága remélhetőleg sokat mond és sokat üzen akár a mai fiatalságnak is. Miki maga volt a szabadság, a buli és a jókedv. Olyan világot volt képes teremteni, amiben jó volt létezni. Ebben a világban mi nagyon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen jól érezzük magunkat ma is. Bízunk abban, hogy ugyanezt az életérzést közvetítjük évtizedekkel később is, éppen úgy, ahogy a Miki zenéje teszi örök időkön át. Hiányzik nagyon. Gyakran jut eszembe helyzetekben, hogy ő vajon mit mondana vagy tenne. Vajon tudnánk ezen vagy azon úgy rögni, mint egykor, fogalmazott Novai Gábor. A Hungária együttes egykori énekesnője ma már csak a szépre emlékezik, annak ellenére is, hogy majd 10 éven át nem beszéltek egymással azután, hogy 1983-ban feloszlott a banda. Talán nehéz ember volt, de soha nem kellett vele szemben győzni. Hatan dolgoztunk együtt, és egyikünk sem volt egyszerű eset. Tehetséggel és azzal a munkabírással, amit már sajnos csak hárman tudunk megmutatni a bandából, egészen magasra el lehetett jutni. Hiába voltunk egytől egyik különböző karakterek, mindannyiunkat egy cél hajtott, így tudtunk előre haladni. Összeadódtak az energiáink, és ez az energia felvitt minket a csillagokig, magyarázta az énekesnő, aki könnyes szemmel pislantott az emléktáblára, ami mostantól hirdet. Itt élt és alkotott Fenyő Miklós.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A nemzetisport.hu oldala folytatjuk kedves hallgatók a lapszemlét. Marco Rossi azt nyilatkozta, nem arra céloztam, hogy a többiekben ne bíznék meg. Ma a Puskás Arénában fogadja Grúziát a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány a hiányzók miatt átalakított támadójátékról, a fiatalok előtt álló kihívásokról és Tóth Alex esetleges kezdőbe jelöléséről is beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón, amit Borbola Bence jegyzett le. Sergio Navarro azt nyilatkozta, májusban minden játékos legyen jobb annál, mint amilyen szeptemberben volt. A DVSZ korábbi szakvezetője immár a Serie D-ben szereplő Milan Futurót irányítja. Sergio Navarro lapnak többek között a fiatalok fejlesztéséről, a világhírű klub első csapatát edző Ruben Amorimhoz fűződő szakmai kapcsolatáról, az olasz és a spanyol utánpótlás képzés különbségeiről, valamint debreceni időszakáról beszélt. Borsos László interjúját olvashatják a labdarúgás egyik szakemberével. A gyermekek jelentik a reményt a kárpátaljai futballban a háborús idő közepette. Beregszászon az utánpótlás edzésen az apa hiányáról, a hátrahagyott otthonról, az egymásra utaltságról is beszélni kell. Csillag Péter helyszíni riportját olvashatják a sportoldalon. Ma töltené be 50. életévét a világklasszis kézilabdázó Kulcsár Anita. A 21 éve elhunyt olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok beállóra korábbi szövetségi kapitányával, Mocsai Lajossal, illetve válogatott belé és székesfehérvári csapattársával, Siti Beátával emlékezünk, írja a nemzetisport.hu oldal. Ezügyben Papp Bálint írását olvashatják. Leli Kréka üstökösként érkezett a török Emlak Konuthoz. A 26 éves magyar válogatott játékos második Euroligás meccsén 29 ponttal lett a játéknap legjobbja az isztambuli együttesben, amely fennállás óta először jutott be az Elis sorozat csoportkörébe. Leli Krékát Fazeka Zoltán kérdezte, ebből kiderült, hogy női kosárlabda is téma az oldalon. Új fejlesztéseivel szárnyalna tovább a Mercedes Malajziában. Jelentős fejlesztési csomaggal érkezett meg az előző három versenyen diadalmaskodó Mercedes Malajziában. A csapatnál bizakodó a hangulat és a két hosszú egyenes is a kezére játszhat, de a kanyartípusok inkább a McLarennek kedvezhetnek. Zsoldos Barna összefoglalóját olvashatják, erről is szól a fáma tehát a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
2: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
5: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Rotary, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A vezetés közben mobilizó sofőröket figyelik jövő héten a rendőrök. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenék küszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Feljelentést tette a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a nyomozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól három témában is a Fidesz-KDNP frakció szövetség. Nehezményezik az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyeinek felfüggesztését. A magyar önkormányzatiság elleni támadásként értékelik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását és költségtérítésük elvonását. Ezen kívül választ várnak arra, hogy alaptörvénysértő-e az országgyűlési őrség megszüntetése, illetve a terror műsor elhárítási központtal együtt a beolvasztása a rendőrségbe. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az országos rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
2: Az időjárásról.
6: Holnap is marad a napos, száraz idő. Pátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajos Mise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk azonnal a péntek délután dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal, október 2-ával péntekkel. Tartsanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Na, milyen volt a nyaralás?
7: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad?
6: Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620-928-5611-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió.
1: A közös ismerős.
3: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Petrák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Berengár, Őrs, Tamás és Tomaj nevű ismerőseiket is. Egyébként a Petra név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint héber görög latin eredetű név jelentése kőszikla, másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője, harmadik feltevés szerint a Péter férfi név női párja. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hozzád.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1945-ben a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. A verseny a Mississippi, Alabama Daily Show-ban volt. Elvis az Old Shape című dalt adta elő. 2022-ben hunyt el Szakcsilla Katos Béla Kossuth Díjas jazzzenész, a nemzetművésze. 1950-ben született Mike Rutherford, Grammy-díjas angol gitáros, basszusgitáros dalszerző, a Genesis Rock együttes egyik alapító tagja. Rutherford és Tony Banks a Genesis utolsó mai napig aktív tagjai. Rutherford eredetileg a Genesis basszusgitárosa és háttérvokalistája volt, de emellett gyakran játszott ritmusgitárosként is, 12 húros gitáron, akár csak Anthony Phillips és Steve Hackett. Hackett 77-es távozása után Rutherford lett a Genesis szólógitárosa a stúdióalbumokon. Rutherford ezen túl a Genesis egyik fő dalszerzője volt az együttes pályá során. Olyan dalok szövegei fűződnek hozzá, mint a Follow You, Follow Me, a Turn It On Again, a Land of Confusion, vagy a Throwing It All Away. A Genesis betöltött szerepén túl a 80-as évek elején két szólóalbumot is kiadott, ezen felül 85-ben megalapította a Mike and the Mechanics szupergrupot, amely saját jogán is kiemelkedő együttessé vált, és bizony Grammy jelölést is kaptak. Mike Rutherford érkezik társaival együtt, itt a 92-től.

Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenésszel. 1951-ben látta meg a napvilágot Sting, többszörös Grammy, valamint Golden Globe és Primetime Emmy díjas angol zenész, énekes, dalszövegíró, aktivista, színész. Oscar-díjra jelölték, 16-szor nyert Grammy díjat. Szóló karrierjének kezdetéig legfontosabb dalszövegírója, vezető énekese és basszusgitárosa volt a The Police együttesnek. Mint szóló énekes és a The Police énekese több mint 100 millió lemezt adott el. Első Grammy díját egyébként 84-ben kapta. A Phoenix Jazzmennel töltött időszakban Gordon Sonomontól, a zenekar vezetőtől és pozánosától kapta a Sting, azaz Fullánk becenevet, mert egyszer egy fellépésükön fekete sárga csíkos pulóvert viselt. Általában ezt a nevet használja, kivéve a hivatalos dokumentumok aláírásakor, ugye az eredeti neve az Gordon. A Bring on the Night című film sajtó bemutatóján mondta egy újságírónak a következőt: a gyerekeim Stingnek szólítanak, az anyám is Stingnek hív, de akkor ki a fene az a Gordon? Sting érkezik hozzánk a születésnapos itt a Ceglét Rádióban. Ceglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottam.
5: Még egy születésnapos énekest meg kell említenünk. 1976-ban látta meg a napvilágot Kozma Orsolya énekesnő. Kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színész pályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház Valahol Európában című produkciójának évájaként debütált, majd Székesfehérváron a Dzsungel könyvében szerepelt, Egerben együtt játszott Molnár Piroskával, Bodrogi Gyulával és Hegedűsdé Gézával, Brex kódus operájában, de részt vett a Táp Színház Őrzrinyász című előadásában is. Filmes munkái közé tartozik például a Kalózok zenés magyar film, a Tűzvonalban magyar tévéfilmsorozat, egyébként első zenekar a Szűziadó volt, majd a Kim Novák együttes tagja lett, a nagy áttörést és országos ismertséget a jazz meg az hozta meg számára, majd ugye 2000-től a Cotton Club Singers tagja is lett. Kozma Orsolya is ma ünnepel, neki is boldog születésnapot kívánunk, meg persze azoknak is, akik a rádiókészülékek előtt ünnepelnek. Kozma Orsi énekel.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedv

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyú felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan mínusz 1 és plusz 11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban mínusz 1 és plusz 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. És David Guetta közönsét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózás kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarsag@petratrans.hu e-mail címen lehet. Minden párkapcsolatban vannak nehezebb időszakok, de vajon mi a teendő, ha a távolság egyre nő és a vágy lassan megkopik? A vágy hullámvölgyei. Párkapcsolati és szexuálpszichológiai előadás október 7-én szerdán 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Előadók Hevesi Kriszta, Hegyi Fanni és Törőcsik Gábor szakpszichológusok. Őszinte beszélgetés a leggyakoribb párkapcsolati elakadásokról, a vágy változásáról és a lehetséges megoldásokról. Jegyek és további információ ceglidikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt, újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd.
2: Az időjárásról.
6: Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Az M5-ös autópályán Lajosmise térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv lesz járható. Felújítják az útburkolatot, szintén az M5-ös autópályán, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenője mindkét oldalon használható, csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, alapszemlével, füleljenek rám!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-től 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-től 17:00-ig, szombaton 8:30-től 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Ceglédi.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu-val, kedves hallgatók, a lapszemlét. Az RTL nagy sikerű pszichológiai valóság sója hamarosan visszatér a képernyőkre. A csatorna sokáig csak csepegtette az információkat, de most arra lehullott a lepel az utolsó játékosokról is. Összeállt a teljes 24 fős mezőny, a Blik galériájában pedig megmutatja, kik jelentek meg a nagyszabású sajtóeseményen. Előbb lássuk, mi vár rájuk a kastélyban, írja a portál. Az árulók gyilkossága kastélyben alapjai változatlanok. A bizalom, a gyanú, a taktika, a megtévesztés és a kőkemény mentális hadviselés játsszák a főszerepet. A játékosok az ártatlanok feladata, hogy leleplezzék a soraikban megbújó árulókat, mielőtt azok egyenként végeznének velük az éjszaka leple alatt. A kastély ura természetesen idén Zsárpa Attila lesz, aki minden eddiginél kiszámíthatatlanabb játszmát ígér az októberben induló évadban. Erre a garancia az a hatalmas új csavar is, amire még a legdörzsöltebb játékosok sem készülhetnek fel. Idén felbukkan egy titkos, vörös köpenyes gyilkos is, hogy ő pontosan hogyan változtatja meg az erőviszonyokat, és kimozgatja majd a szálakat a háttérből, az egyelőre a kastély legnagyobb rejtélye. A játékosok névsorát hármasával hozta nyilvánosságra a csatorna, a legutolsó bejelentése pedig véglegessé vált a csapat. Az utolsóként csatlakozó trió tagjai Németh Kristóf színész színházigazgató, aki a higgadtságára épít, Lola énekes műsorvezető, aki önazonos szeretne maradni a játékban, és Polgár Tünde üzletasszony, akinek a stratégiai látásmódja komoly fegyver lehet az intrikák hálójában. Vajon ki lesz az áruló, kimarad ártatlan és mit lép a titkos gyilkos? Na erre a kérdésre megkapjuk a választ októberben az RTL képernyőjén. Jó olvasgatás mindenkinek, és ahogy említettem, természetesen a blik.hu megmutatja, hogy kik azok a szereplők, akik láthatók lesznek majd ebben a bizonyos valóságshowban. Jó nézelődést!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét. Évtizedeken át tartó győzködés után végre elérkezett a pillanat, megjelent a népszerű színésznő Fodor Zsóka életrajzi kötete, amely az Erzsikétől Anyusig címet kapta. Az ikonikus karakterének, Magdi Anyusnak hálával tartozó színésznő nyíltan mesélt a kiadás hátteréről, a sorozatból való távozásáról és a jelenlegi színházi sikereiről is. A könyv ötlete és címe már évek óta formálódott a fejében. A 84 éves színésznő az RTL reggeli műsorában mutatta be a nem mindennapi körülmények között született írását. Fodor Zsóka elárulta, hogy már a Barátok közforgatásainak idején is folyamatosan ösztönözték egy életrajzi könyv elkészítésére, ám ő egészen idáig várni akart. A Kaskiadó tulajdonosa végül egy meglepő módszerrel győzte meg a folytatásról. Megkérdezték a mesterséges intelligenciát a színésznő népszerűségéről, ami végleg eloszlatta a kételyeket. Megkérdezték az AI-t, ami azt mondta, hogy több ezer könyvre vagyok kalibrálva, és akkor nekiültem, és 2-3 órát csak mondtam, a kiadó pedig felvette telefonon, aztán megíródott a könyv, aminek nagyon örülök. Annyi minden történt velem, hogy érdemes volt leírni. Ez nem egy rossz hangulatú könyv, hanem csupa optimista történés van benne, ami velem kapcsolatos, idézte fel a kötet születésének vidám pillanatait a színésznő. A könyv címe szándékosan utal a televíziós karrierét alapjaiban meghatározó ikonikus karakterre. Fodor Zsóka pontosan tudja, az elismertsége és a közönség szüntelen szeretete a népszerű napi sorozathoz köthető. Az igazi életem, a jó életem azután kezdődött, hogy a Barátok közt Magdi Anyusa lettem, amiért én a jó Istennek nagyon hálás vagyok, mert mindent ennek a szerepnek köszönhetek, fogalmazott a művésznő. Hozzátette, a 10 évvel későbbi önkéntes távozását egyáltalán nem bánta meg, hiszen elsősorban színházi színésznek vallja magát, amit az elmúlt években a színpadon be is bizonyított. Zsókát a vándor élete során folyamatosan foglalkoztatják, jelenleg 4 különböző darabban játszik aktívan, az 5. bemutatója pedig 2027. februárjában várható. Nemrégében a Bliknek is elmesélte, hogyan érezte magát a könyv írása közben. Nagyon izgatott vagyok a könyv miatt, ahogy az előbb beírtam a kötetbe egy barátomnak pár sort, annyira remegett a kezem, mint még soha. Komolyan mondom, egy premier előtt szoktam ennyire izgulni, de most talán még egy kicsit annál is jobban fogalmazott, tehát Fodor Zsóka a könyv bemutató előtt a blik.hu oldal, tehát a színésznővel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkinek. Mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel meghívja a város szépkorúit az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorra október 3-án 16 óra 30 perctől. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes ad koncertet a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött. A jegyek már igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Várjuk szeretettel, ünnepeljen velünk!
1: Reklámot hallottak!
7: Cegléd, Cegléd Rádió!

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan -1 és +11 fok között alakulnak, majd délutára 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a déli eszél, hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi a szél, hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, viszhall!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indul. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ vezetőjének megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A központot működtető Kft. 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúját. Az alapjogokért központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna és közölte, bármilyen eljárásban együttműködik. A kereszténydemokrata néppárt szerint semmilyen érdemi intézkedést nem tesz a kormány a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megfékezésére. Az ellenzéki párt úgy védi, a kabinet kommunikációs akciókkal próbálja elfedni a gyárbezárásokat, a növekvő munkanélküliséget és a drágulást. Hozzátette, a gazdaság lassulása miatt felhalmozódó nehézségeket hamarosan mindenki közvetlenül meg fogja tapasztalni. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Ezek ismeret ében alakítsák ki stratégiájukat.
1: Az időjárásról.
5: Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will always remember.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyagot hallhatnak majd. Az első órában szokás szerint jön Fejlesztés terhe mellett című településfejlesztési sorozatunk. Szebeni Dáviddal fogunk most is beszélgetni, akivel a Mátrából eljutunk ide a ceglédi Malomtószélre, hogy hogyan és miként, az ki fog derülni majd az ezórai beszélgetésből. A következő órában pedig megnézzük, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Karasz Csaba fogja mindezt elmondani nekünk már 7 óra után. Közben előtte, utána pedig szólnak persze a jobbnál jobb zenék. Egy érdekes dallal kezdtünk, Anne Marival és a 2002 című dallal, ami egyébként 2018-ban készült. Most még meghallgatjuk Lotfi Begit, Kollányi Zsuzsit és Dr. Bérest, a Régi Nyár című 2020-as felvételükkel érkeznek ők, és utána jön a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint a Fejlesztés terhe mellett 145. része lesz majd. Úgyhogy remélem a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a Régi Nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A nóta után pedig jöjjön a mai első beszélgetésünk, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része. Szebeni Dáviddal beszélgetünk majd, és valóban, ahogy már említettem, a Mátrától a ceglédi Malomtó szélig fogunk eljutni, hogy mi az összefüggés a kettő között. No, hát az is már is kiderül, hiszen a beszélgetés is már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 145. része. Szokás szerint most is Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Szervusz Dávid, köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm a bennünket, hűségesen hallgatókat.
1: No hát, egy picit kirándultál megint, nem tudom ez mennyire csak maszek kirándulás volt, vagy mennyire volt szakmai, de a Mátrából küldtél nagyon szép képeket, amiket a közösségi médiában is láthattunk. Mi volt az utazásod célja, hogyha nem titok?
2: Nem titok, itt ugye arról volt, hogy augusztusban szerettem volna elvonulni, ez nem jött össze, mert csontpótlás kellett, ugye ilyen szájsebészeti műtét volt, ugye akkor
1: Igen.
2: Kicsit kidőltem, úgyhogy hát most valamennyire igyekeztem bepótolni, de ez olyan volt, hogy délelőtt mondjuk dolgoztam nap közepéig, és akkor utána meg elmentem túrázni, úgyhogy ez
1: van,
2: egy ilyen
1: van, igen.
2: Is, de nagyon gyönyörű egyébként a Mátra ősszel, most mindenkinek javaslom. Én ugye az északi oldalán voltam a Mátrának, és hát azért nyilván más, mint itt, tehát itt mondjuk, ami szembetűnő, hogy itt már nagyon sok az elszáradt levél, tudod, ugye korábban megkezdődött az aszály miatt a lombhullás, és ugye az aszály még most is tart. A Mátrában ott valamivel természetesebb, tehát ott még elég sok zöld van, ott maradt valamennyi vízképzete, van még olyan patak, amiben csortogál víz, de egyébként Parádon láttam olyan patakmedret is, ami meg teljesen ki volt száradva.
1: Tehát azért ott is kevesebb volt a csapadék, még ha több is, mint itt Cegléden nyilván.
2: Hát igen, úgyhogy ott is nagyon látszik, hogy mondjuk megviselte az erdőt ez a szárazság, meg abból is látszik egyébként, most szarvasbőgés van, hogy egyébként az állatok azok mennyire bátran oda mennek, ahol víz van. És egyébként beszélgettem is ott helyivel, van, aki például a saját udvarában, vagy éppen a szomszéd udvarában, ahol nincs kerítés, de kitesz nekik almát, vagy vizet, és oda jönnek szarvasok, őzek, stb. Tehát annyira rá vannak most szorulva az állatok a vízre, hogy még az emberek közelségét is sokkal jobban elviselik.
1: De érdekes, igen. Hát na, ez lenne a természetes, ez a szép dolog azért valahol, és tanulságai is lehetnek, és gondolom, hogy túl sok szeméttel sem találkoztál ott a sétáid közben.
2: Igen, ez egy nagyon szép dolog volt, tehát ugye Budapest környékéről elutazva, hát azt láttam, hogy végre tudod, erdő, nincsen szemét, tehát olyan természetes állapotokat találtam.
1: Bizony.
2: Úgyhogy abszolút jó volt, tehát sokkal jobb, mint Budapest környékén a helyzet, de ha már ugye szemét, tudod, volt nekünk egy akciónk itt az egyik ötbetűs ceglédi áruház mellett.
1: Így van, a Malomtó szélen egyébként.
2: Így van, a Malomtó szélen. Ez volt a Kézbe vesszük sorozatunknak az első része, ami hát több tízezer megtekintést ért el közösségi médiában, a videó, amit Masszín barátom vágott össze belőle, illetve több videó is volt. Rövid emlékeztető, tudod, hogy rengeteg ruhanemű, illetve háztartási vegyes hulladék van ott abban a ligetes részben, több ilyen koszfészekben elhelyezve. Úgyhogy mi akkor elkezdtük előkészíteni, tudod, erről beszéltünk, hogy majd egy önkéntes akcióban ezt felszámoljuk, illetve én magam tettem feljelentést, illetve bejelentést a megfelelő hatóságokhoz. Egyrészt az Országos Rendőrfőkapitányság rendszerén keresztül megtettem a feljelentést.
1: Így van, igen.
2: Itt ugye én meg is kaptam viszonylag hamar a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot, mondván, hogy ugye nem megállapítható a tettes kiléte, tehát, de hogy miért is tettem feljelentést, vagy két dolog miatt. Egyrészt az a mennyiségű hulladék már bűncselekmény, tehát annak az egyrészt, ott igen. lerakása, illetve tározás, tehát nem lehet illegális hulladéklerakót működtetni egyébként.
1: Hát persze.
2: Úgy általában törvény szerint sem.
1: Igen.
2: A másik pedig, hogy azt akartuk tesztelni, hogy hogyan működnek a folyamatok így a magyar állam oldaláról, és ugye a rendőrség részéről láttuk, de nekem ezzel nincs is bajom, hiszen elég régen ott volt már az a szemét, nyilván a kamera felvételek, amik vannak ott az áruháznál, azok már valószínűleg törlődtek, hiszen nem örök időkig
1: hát,
2: tárolják. Tehát én most nem a ceglédi rendőrkapitányságot hibáztatom, mert nyilván az már régen került oda, már nem megállapítható. Ellenben én ugye bejelentettem a kormányhivatalnak, és ugyanis például az illegális hulladék kapcsán a kormányhivatal is illetékes, ugye a megyei, és én több bejelentést is tettem a megfelelő alkalmazáson keresztül, és képzeld, hogy tegnap jött ki egyébként a megyei főügyészség, a Pest megyei főügyészségnek a videója, lehet, hogy te is láttad a közösségi médiában, hogy kint járt az ügyészség is, és ők is feljelentést tettek.
1: Na,
2: úgyhogy ennek nagyon örültem, hogy úgy tűnik, hogy azért elkezdenek működni a dolgok, hogyha odafigyelünk rá, meg kezdeményezünk, meg ügyet csinálunk belőle, és az ügyészségnek a feljelentése, meg hogy komolyan veszi, az is bizonyítja, hogy amit én csináltam, feljelentés, az egyáltalán nem volt túlzó.
1: Igen.
2: Hanem ezt a feljelentést az ügyészség is megtette. Most én felvettem tegnap a kapcsolatot a megyei főügyészséggel, tájékoztatva őket arról, hogy egyébként itt már volt egy nyomozás felfüggesztése, stb., csak hogy úgy rövidítsem az ügymenetet, ne kelljen felesleges köröket futniuk, illetve azt is jeleztem nekik, és ez szerintem talán a legfontosabb része ennek a dolognak, hogy a Szívünkben a Városunk Egyesület és a Településfejlesztési Szövetség az önkénteseivel együtt, egyébként együttműködésben helyi vállalkozásokkal elkezdte szervezni október 17-ére ennek a területnek a megtisztítását teljesen jótékonysági alapon a TESZED akció keretén belül majd, úgyhogy mi is koordinátorok vagyunk. Aki szeretne segíteni nekünk, az nyugodtan írjon rám, akár a Facebook oldalamon, akár a hello@szívünkben.hu e-mail címmel jelentkezve. Szombaton délután kimegyünk, úgy látszik, hogy elég sokan leszünk, gyorsan megtisztítjuk a területet, jól érezzük magunkat, és utána már abban bízunk, hogy mivel most már ilyen figyelmet kapott ez a dolog, nem fog újra termelődni a hulladék, mert jobban oda fog figyelni mindenki.
1: Hát,
2: hogy mi történik azon a területen.
1: Igen. De hogyan történik egy ilyen szervezés tulajdonképpen? Az, hogy nyilván jó pár dolgos kézre szükség lesz a rengeteg szemét eltakarításához. Hogyan szeded össze az embereket? Mész az utcán és leszólítod őket? Gondolom nem így.
2: Hát, mint ahogy általában a bürokratikus társadalmakban, ami hagyományosan a magyar, legkésőbb a Svejk-regény óta tudjuk, ha emlékszel
1: még. Hát, bizony, igen.
2: Nem a dolgos kezeknél kezdődik a dolog, hanem a papírmunkánál sajnos. Itt azért kollégáimmal már egy ideje utána jártunk, hogy ebben az őrületes hulladékelszállítási rendszerben, ami van most, hogy egyáltalán hogy lehet legálisan elszállítani és beszállítani hulladéklerakóba
1: valamit. Hát ez
2: valamit.
1: Is egy probléma, igen.
2: És ez a helyzet, hogy itt akadtunk meg, mert jelenleg a rendszer nem úgy működik, mint mondjuk évelején, hogy akkor te egy vállalkozót megbízol, akinek van-e engedélye, hozza a konténert és elszállítja, mert most már a regionális hulladéklerakóban ugye felmondták a szerződéseket tavasszal, és sajnos bizonyos hulladéktípusoknál mindenki csak széttárja a kezét. Úgyhogy elkezdtünk egy ilyen kerülőutas együttműködést felépíteni, de közben szerencsére a magyar állam a segítségünkre sietett ezzel a sok éve megszervezett TESZED akcióval. Erről te magad is szerintem beszéltél már itt vendégeiddel.
1: Bizony, igen.
2: És azt mondtuk, hogy na, most, ha a magyar állam szervez egy nagy hulladékmentesítést, akkor ebbe koordinátorként becsatlakozunk ilyen helyi koordinátorként, és akkor át lehet vágni ezeket a gordiuszi bürokratikus csomókat, úgyhogy még mielőtt a dolgos kezek jöhetnének, azelőtt nagyon sok ilyen varga betűt kell megtenni így a bürokráciában. Na, de most már ugye megvan, koordinátorok vagyunk, lehet rá jelentkezni, úgyhogy innentől egyrészt kiküldjük azoknak az önkénteseinknek, akik egyébként szoktak nekünk segíteni,
1: is, igen.
2: Vagy éppen a Szívünkben a Városunk Egyesület tagjainak, a Településfejlesztési Szövetség munkatársainak, illetve meghirdetjük majd közösségi médiában, és utána ugye összegyűjtjük azt a 20-30 40 embert, akikkel így szeretnénk kimenni, meg akik szeretnének nem csak jó levegő lenni, hanem mutatni, és akár cégként, hogy ők a társadalmi felelősségvállalást
1: ez is jó lehet,
2: fontosnak
1: igen.
2: tartják. És ott találkozunk majd a helyszínen, meghirdetjük, hogy délután mikor, ott a Malomtószél nagyáruháznak a parkolójában, onnantól lesznek brigádok, ugye
1: igen,
2: ki
1: igen.
2: melyik fészket számolja fel, egy brigádban lesz 3-5-6 ember, lesz egy konténer, oda kell majd vinni zsákokban a szemetet, igen. mi majd veszünk előre munkavédelmi kesztyűt is, elvileg azt ez kapunk fontos, az országos igen. szervezőtől, de attól tartok, hogy nem tudom pontosan, hogy milyen minősége lesz annak a kesztyűnek, ezért
1: biztos, ami biztos.
2: Ezért inkább szeretnénk igen, az önkénteseinek egy ilyen jobb munkavédelmi kesztyűt, meg a végén valamire megvendégeljük majd őket, lehet, hogy eszünk pizzát, vagy ilyesmi, de ezt majd még kitaláljuk, és akkor egy pár óra után elfáradtan, de jó kedéllyel haza lehet menni. Egyébként ugyanaznap szombaton este pedig egy Cegléd és Csemő közötti tanyán kamulagzi lesz, úgyhogy én lehet, hogy oda megyek. Tudod, mi az a kamulagzi?
1: Na nem, de biztos valami nagy mulatozás, csak közben nem muszáj aláírni az örökhűségről szóló papírt, ugye?
2: Igen, képzeld el, én évekkel ezelőtt olvastam erről például Ausztráliában, vagy Egyesült Államokban, hogy sok fiatalnak tetszik az esküvő, meg a lakodalomnak a hangulata, meg a kiöltözés, csak éppen nem házasodik senki az ismerősi körben, igen, és képzeld, igen. hogy vannak már ilyen szolgáltatók, vagy ott már évek óta vannak, akik szerveznek ilyen bulit. Még valahogy statiszta is van, tudod, statiszta a mennyasszony, meg a vőlegény, meg az örömapa, örömanya, stb. És, de egyébként meg vehetsz jegyet, és akkor te a nász nép az ott úgy tesz, mintha lakodalomban lenne, és ez jó dolog, tudod ismerkedni, táncolni, kiöltözni, ez megint egy ilyen érdekesség.
1: Na, ez is egy jó buli lesz. Viszont az október 17-e az komoly munka lesz. Lehet még jelentkezni?
2: Természetesen lehet.
1: Akár az utolsó pillanatig?
2: Akár az utolsó pillanatig. Mi ezt nagyon nagy örömmel vesszük. Amit fel tudunk kínálni, az a jó társaság, a munkavédelmi kesztyű, a zsák, és utána egy kis megvendégelés majd.
1: Az nagyon jó. No, hát akkor most egyelőre ennyi fért a mai műsorunkba, de egy nagyon fontos dologról beszéltünk, tehát a Teszed akció október 17-én lesz, és tessenek minél többen jelentkezni, és tényleg rendbe kéne tenni azt a Malomtó széli részt, és utána talán reméljük, hogy beválik az, amiben reménykedsz te is, hogy talán már nem lesz képjük az embereknek oda vinni a szemetet, és megmarad olyan szépen, mert azért nagyon sok ember megfordulott, nem mindegy, hogy mit lát.
2: Én bizakodó vagyok, és egyelőre látom a partnerséget a környező vállalkozások részéről is, de tudod, ez csak az első lépés.
1: Így van, igen.
2: Mert hogy ezután tovább fogunk menni a többi illegális hulladéklerakó felé.
1: És ezekről is be fogunk számolni majd itt a Fejlesztés Terre Mellett című sorozatban. Ez volt a 145. rész. Szebeni Dávidnak köszönjük szépen a nagyon fontos információkat, és akkor szurkolunk, hogy jól sikerüljön ez a nap.
2: Szatmári Gábor barátomnak pedig köszönöm a meghívást.

0: magyar zenével. Változatosan.
1: Itt a péntek esti beszélgetős műsor első órájának vége, ahol jön egy dal Báj Alextől és a Slepjétől, de ott lesz Nagy Bogi is. Nem hiszek, ez a dal címe, egy friss 2026-os dal. Én sem hiszek abban, hogy véget érne a műsor, mert hogy a következő órában folytatódik, és ahogy már említettem, Karasz Csabával fogunk beszélgetni az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeiről. Töltsük együtt a következő 60 percet is!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kisvártán folytatta országjárását a kormányfő, március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolás bevezetéséhez. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások valódi gazdasági fellendülést a térségben nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete tartanak. Az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel.
1: Az időjárásról.
5: Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Ray és a Where is my husband című nóta, egy friss 2026-os dallal indítottuk a péntek esti beszélgetős műsor második óráját. Most még jön Dérheni, Ég veled című 2014-es dala, nehogy komolyan vegyék, maradjanak itt velünk, hiszen jön Attána a mai második beszélgetésünk, ami nem más, mint az elmúlt hét rendőrségi eseményeinek, legfontosabb rendőrségi eseményeinek összefoglalója, Karasz Csabától. Úgyhogy érdemes lesz továbbra is itt ragadni a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Nem volt különösebben erős hetük a rendőröknek, hogyha a beavatkozások számát tekintjük, de azért tanúságos esetek bőségesen akadtak így is. Ezeket a tanúságokat is, meg magukat az eseteket is természetesen elmondja nekünk Karasz Csaba a következő percekben, hiszen megnézzük, hogy az elmúlt héten tehát mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek. Induljon ez a beszélgetés is.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi és miféle dolga volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba adja meg majd a választ a Ceglédi Rendőrkapitányságról. Itt van már a telefonvonalban Csaba. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a hét. Az előzetes beszélgetésünk alapján azt mondtad, hogy mondjuk bűnügyileg sem volt különösebben erős ez a hét, de azért kisebb nagyobb esetek nyilván előfordultak.
2: Hát teljesen jól mondod, Gábor, de azért árnyalja a képet, hogy mindössze 38 olyan esemény volt, vagy olyan cselekmény volt, ahol bűnügyet kellett indítanunk az elmúlt héten, de ez tartalmazza azokat a bűncselekményeket, és amik egyébként pedig a közlekedési bűncselekmények, ittas vezetés, bódult vezetés, a balesetek miatt ilyen rendelt eljárások, vagy az olyan ügyek, amikor az állampolgárok tesznek feljelentéseket, de olyan igazából nem a közérdeklődésre számot tevő ügyekről beszél, mint például a tartás, elmulasztás, vagy akár egy kiskorú veszélyeztetése, tehát ilyenből rengeteg volt most a héten, ezért 38 bűncselekmény keletkezett. Ugyanakkor azok a bűncselekmények, amikre nagyon oda kell figyelni, mert megelőzhetők, mint vagyonelleni bűncselekmények, például ilyenek a roller, a kerékpárlopások, ezekből most viszonylag kevesebb volt. Na. Ugyanakkor azt kiemelném, hogy sok minden előfordult, például előfordult olyan is, hogy iskolai verekedés miatt kellett eljárást elindítanunk, mert a szülő feljelentést tesz, hogy a gyerekét az iskolába bántalmazzák. Hát ezek elég gyakoriak. Tehát szerintem a mi időnkben is előfordult iskolában olyan, hogy a gyerekek egymás között elintéznek bizonyos dolgokat, ha kell, akkor erőszakkal, de most ezt videóra is vették, úgyhogy ebből eljárást kellett indítanunk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a magának az eljárásnak a vége, hiszen ilyenkor a legtöbb esetben azért büntethetőséget kizáró ok is fennáll, például mondjuk az elkövető, ha gyermekkorú, akkor vele szemben gyermekkor miatt majd az eljárást meg kell szüntetni. Azt viszont a gyermekkort bizonyítanunk kell ebből esetben.
1: Igen. Tehát akkor ilyenek adódnak, az online tér is gondolom továbbra is egy veszélyes terep, ugye?
2: Természetesen online csalások mindig voltak, most abból megint azt mondom, hogy viszonylag kevesebb volt, tehát online csalásból feljelentést kevesebb. Kaptunk. Amit a múlt héten viszont elmondtunk, és ami nagyon fontos, hogy oda kell figyelni az ilyen unokázós csalásokra. Szerencsére nem volt az elmúlt héten nem volt próbálkozás a területünkön, tehát hozzánk ilyen bejelentés nem érkezett. Attól függetlenül, mivel korábban azért már itt a környéken is voltak ilyen jellegű próbálkozások, hogy unokázós legmendával próbálnak időskorokat becsapni. Ugyan. Ezt most is elmondanánk, hogy ez így ez, ebben a formában ez nem valós, tehát soha nem fog rendőrség, ügyészség, vagy ügyvédek, vagy akár bíróság nejlonzacskóban pénzt kérni a kerítésre elhelyezve, hogy meg lehessen oldani egy bizonyos problémás ügyet az unokának. Ez az életben ez nem így történik, tehát ezért érdemes, hogyha hozzátartozók egymás között otthon erről mindig beszélnek és elmondják az idős személynek, hogy ilyenkor, ha ilyet halt, felhívják, azonnal mondja, hogy rendben van, de először beszélek a családtagjaimmal, és utána hívjanak vissza. Nyugodtan le, vagy pedig, mint ahogy a múlt héten is elmondtam, volt olyan ügyes, aki kerekperezt megmondta, hogy nekem nincs is unokám, innentől kezdve már a hívást meg is szakították, többet nem hívták az idős embert, hogy becsapják ezzel.
1: Igen. Na, szóval erre is oda kell figyelni. Drogfronton volt-e valami érdekes történet, vagy az is nyugodtabb volt?
2: Az folyamatosan van. Gyakorlatilag tartottunk akciót is, illetve volt több drogos fogásunk is. Ilyen 10 alatti esetben kellett intézkednünk a drogfogyasztás miatt. Ebben esetekben mindig a kábítószer fogyasztás az elsőrendű probléma. Ilyenkor szakértőt kell kirendelnünk, és majd a szakértő megmondja, hogy milyen kábítószert fogyasztott a gyanúsított személy, meg mekkora mennyiségben. Utána majd eldől, hogy mi lesz a továbbiakban. Ugyanakkor a kiakatások alapján viszont nekünk tisztázni kell, hogy honnan szerezte a kábítószergyanús anyagot, hiszen a bűnözvérési jogszabály ezt elő is írja, mert különben nincs lehetősége a gyanúsítnak az elterelésre, hogy úgymond megúszta az eljárást egy megszüneléssel esetnek, de ilyenkor, tehát ha a kábítószert elmondja, hogy kitől vásárolt, akkor tudunk menni tovább a kábítószert kereskedés felé. Igen. És egyébként pedig az nem titok, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok állampolgári bejelentést is kapunk, amit általában azért elég komolysággal végig szoktunk vizsgálni, és szoktunk ellenőrizni.
3: Bizony.
2: Van olyan bejelentés, ami nem valós, de van olyan bejelentés, ami egyértelmű, azt állítja meg, hogy igen, valós adatokat tartalmaz.
1: Igen. A baleseti statisztika az gyakorlatilag számszerűségében ugyanaz, mint a múlt heti. 3 balesetről kell beszámolnunk. Hát annyival rosszabb a mostani helyzet, hogy egy súlyosabb sérülés is belecsúszott ebbe a 3 balesetbe. Mik is történtek?
2: Sajnos tényleg volt egy súlyos sérüléssel járó balesetünk, de ott elektromos kerékpáros egyszerűen lesodott az útról. Nem kellett elütni ahhoz, hogy megsérüljön, tehát egymagában történt a baleset, az egy darab elektromos kerékpára. Általában autónál szoktunk ilyet tapasztalni.
1: Pontosan, igen.
2: A másik 2 esetben a személygépkocsik az érintettek. Az egyik esetnél, ami Abonyban történt, ott 2 személygépkocsi figyelmetlenség miatt ütközött egymással. A harmadik esetben, ahol a személygépkocsi nem megfelelő sebesség miatt rongálódott meg, itt szintén csak egy darab autó volt érintett az esetben. Itt is anyagi káros balesetről beszélünk csak, tehát nem sérült meg senki. Ugyanakkor megint elmutatom azt, hogy itt a balesetek jelentős része most is elkövetett volna megfelelő figyeléssel. Tehát a Abonyi 2 személygépkocsi ütközése, ennek az oka figyelmetlenség volt egyértelműen, ez elkövetett lett volna megfelelő figyelemmel. A másik pedig a személygépkocsi, amik nem megfelelő sebesség miatt sérült, itt is annyit kell volna csinálni, hogy megfelelő sebességgel kell közlekedni.
1: Ennyi.
2: Mondjuk könnyű így a rádión belül ezt a székből ülve elmondani, de mindennek az alapja egyébként sokszor az, hogy milyen sebességgel közlekedünk.
1: Igen.
2: A túl nagy sebességgel történő gépkocsi vezetés, vagy akár motorozás, az mind magába hordozza azt a veszélyt, hogy nagyon gyorsan bekövetkezik egy baleset, és akkor jön a gépkocsi, vagy a motorkerékpár sérülése, vagy akár a személyi sérülés is.
1: Bizony, és hát emellett szabálytalan is természetesen az elfajta közlekedés. Na, hát hál' Istennek így egy viszonylag eseményekben szegényebb hét után zárhatjuk ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, a tanúságok azért megvannak most is, tessenek ezekre odafigyelni, mert bizony-bizony érdemes. Karasz Csabának köszönjük szépen, és akkor remélem, hogy sokkal több dologról jövő héten sem kell majd szólnunk. Csaba, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, viszont hallásra, szervusz Gábor!

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Változatosan.
1: Lassan-lassan véget ér a péntek esti beszélgetős műsor, kedves hallgatók, de egy dalocskát még biggyesszünk ide, és ez a dalocska legyen Sterbinski és Vastag Csaba és Dr. Béres Újra átélném című dala 2022-ből. Én ezzel köszönöm meg mai és egyben e heti kitüntető figyelmüket, és számítok rá természetesen a jövő héten is, és az is természetes, hogy a hétvégén, szombaton, illetve vasárnap a válogató műsorban majd azért hangban találkozhatunk még, úgyhogy annyira nagyon-nagyon nem búcsúzom el. Most nem sokára a következő órában már jön a Cegléd hangja Nándival, Vörös Nándival, úgyhogy azt is kívánom, hogy hallgassák, mert nagyon sok érdekes jó dolog lesz abban is. Na, hát kérem szépen, Szatmári Gábor búcsúzik, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, és amúgy is minden jót. Viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Kisvárdán folytatta országjárását a kormányfő, több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péterrel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Álláspontjuk szerint egy befogadó, akadálymentes Magyarország megteremtése közös nemzeti felelősség. A szervezetek úgy védik, továbbra is rendszer szintű kihívások vannak az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásokban, a társadalmi szemléletben és az akadálymentesség területén, amelyek megoldása nem halogatható.
1: Az időjárásról.
3: Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, jobb esetben válaszolnak a 0630-592-592-ös SMS számon, vagy a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címen, azért elmondom a Facebookos elérhetőségünket is, facebook.com/ceglédrádió, persze ékezetek nélkül, néha azért itt is szoktunk üzenetet kapni, de leginkább az SMS és az e-mail a népszerű. És már mondom is a mai témánkat, nem volt még szó erről a kérdéskörről. Van-e olyan fotós klisé, amit ismer, nagyon szeret, vagy ami idegesíti? Hát fotós klisé, ez egy nagy kérdés, azért is dobtam be ezt a témát, mert tulajdonképpen nem is annyira régen volt nekünk egy esküvőnk, most már nem a párommal, hanem a feleségemmel, és hát gyakorlatilag készült egy olyan kép, számomra is meglepetés volt, ugye mindig megtörténik az, hogy a ceremónia után csoportképekre összeállunk, aztán kisebb csoportok, aztán párok egyéni képei az ifjú párral, stb. És hát van nekünk egy salgós bandánk, ahol srácok vannak a csapatban, és a ceremónia mesterünk, aki egyébként unokaöcsém volt ezen az eseményen, vele vezettük itt a Before Party című műsort a Cegléd Rádióban, hogyha valaki emlékszik Tóth Ádám nevére. Na hát ő vezényelte a fotózást, és egyszer csak bemondta azt, hogy na most engem a srácok elkapnak, fölemeltek, vagy hát gyakorlatilag körbeálltak, én előre kellett, hogy dőljek, tehát már ez egy ilyen bizalmi játék volt, én előre dőltem, elkaptak, és próbából 3-4-szer feldobtak a levegőbe, és minden fotósnak be kellett készülnie arra a nagy pillanatra, amikor éppen a levegőben vagyok, és hát remek képek lettek belőle, bár azért tartottam tőle, féltem egy kicsit ettől az egésztől. Azért volt érdekes, mert én nem is tudtam erről az eseményről, hogy lesz egy ilyen pontja az esküvőnek, viszont gyakorlatilag nagyon jól sikerült, és hát ezelőtt sem láttam ilyesmit, sehol legalábbis esküvőkön, pedig én azért voltam néhány esküvőn. Minden esetre klisének ezt egyáltalán nem mondanám, ez egy nagyon egyedi és meglepő fordulat volt az esküvőnkén, és nagyon jól is sikerült, úgyhogy nekem most ez a jelenlegi kedvencem, de hogy még fotós klisékről beszélgessünk egy picit, mielőtt önök is sorra kerülnének a válaszadásban, elmondanám a selfie jelenséget önöknek. Hát a selfie-t magát mindenki ismeri, főleg mióta van okostelefon, ez a legegyszerűbb, hogy egy olyan képet csináljunk valahol a világban, ahol mi is látszódunk rajta, meg mondjuk az a helyszín is, vagy a párunk, vagy a családunk. A nagyon elterjedt dolog a selfie, önmagunkat fotózzuk le egy adott helyen. Gyakorlatilag ez az én életemben már 2003-4 környékén jelen volt. Nem volt még ilyen neve, hogy selfie, egyáltalán el sem nevezték, de én emlékszem rá, és hát dokumentált fotóim vannak erről, hogy gyakorlatilag a salgói kirándulásokon, amikor valamelyik híres nagyvárosba jártam, akkor én már a kis digitális fényképezőmmel, akkor ilyenek voltak még, saját magam felé irányítva készítettem a selfie-ket, csak nem tudtam, hogy így hívják. Úgyhogy nem azt akarom mondani, hogy én honosítottam meg a selfie-t Magyarországon, de az biztos, hogy már 2002-3 környékén én már gyártottam ilyen képeket, csak akkor még nem hívták selfie-nek, és hát azóta is rendszeresen csinálunk, úgyhogy hát ez az életem része maradt, meg hát most már nagyon sok mindenki élete részévé vált, de nagyon sokan például a selfie-t nem szeretik. A kérdésünk tehát az, hogy van-e olyan fotós klisé, ami idegesíti, vagy amit nagyon szeret. Ezekről beszélgetünk ma a Cegléd hangjában, hogyha van kedvük, írjanak a 0630-592-592-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Néhány zene után már is jövünk az önök üzeneteivel. Cegléd Rádió!

0: vihar a szárnya.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5, kedves hallgatók, és sokszor az is fura, mikor mondjuk rádióban filmekről beszélgetünk, tehát egy hallgatható formátumban olyanról van szó, ami látható formátum, hát ez is hasonló, de még csak nem is mozgókép, hanem fotók. Van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy ami nagyon idegesíti? Ez a mai kérdésünk, és hát jöhettek a válaszok, megjöhetnek ezután is a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. János azt írja nekünk, hogy kismamák hatalmas hassal, szélfújta, redőzött leplekben, luxus prostinak öltözve, műanyag barbivá retusált arcbőrrel, olyan nézéssel, mintha a Titanic orrán állnának, és ilyen eredeti fotót bárkiről látok. Azóta, hogy megírtam, már szembe jött velem a neten jó néhány ilyen hirdetés, és nem voltam kegyetlen a megfogalmazással, írja nekünk János, tehát csak mióta hallgatja a műsorunkat, és pörgette a közösségi médiát, már talált ilyen képeket. Ez egyébként igaz, vannak, akik nagyon kedvelik a kismama fotózást, vannak, akik meg nagyon nem kedvelik a kismama fotózást, mert hogy túl intimnek találják azt, hogy a pocak esetleg látszódjon, valaki pedig nagyon-nagyon megéli magát ebben és az anyaságban, és mindenképpen készítenie kell kismama fotókat. Az, hogy tényleg retusált arcbőr és mintha a Titanic orrán állnának, ez kicsit értem, de azért nem minden kismama fotózás ilyen. Szerintem János itt a szélsőségekre gondolt, és azt végül is meg is értem, hogyha azzal problémái vannak, de hát ízlések és pofonok, kicsit ezért is keressük ezeket a fotós kliséket, kinek mi tetszik, kinek mi nem tetszik, egy kicsikét felmérjük az embereknek az ízlését. Anna azt írja nekünk, hogy romos épületekben, alulöltözött lányok magas sarkukban. Értem én, hogy nagyon sok mély gondolat van abban, hogy teljesen össze nem illő dolgokat fotózunk, de részemről inkább diszharmonikus, olcsó János és igénytelen megoldás. Érteni vélem, igen, beleállunk abba a romos környezetbe, nagyon szépen kicsinosítva, magas sarkú cipőkkel. Igen, azt is értem, hogy nagy a kontraszt, de ugyanakkor tényleg fura egy kicsit. Köszönjük Anna véleményét. Itt van még Gergelyé is. Fekete-fehér közeli portrék dohányzó hajléktalanokról. Mostanában sok fotósnál trend lett. Értem, hogy fontos társadalmi problémára akarnak sokan rávilágítani, és hogy egy arcon ezer ránc, ezer gyűrődés, egy élet viszontagságja láthatóak. Nem mellesleg egy jól sikerült képben rengeteg utómunka van, de az utóbbi években ez trend lett. Kicsit túl sok volt mostanában az ilyen, ami szembe jött velem. Mielőtt bárki megvádolna, nem vagyok mások gondjaira érzéketlen, érzelmi analfabéta. Csak nem szeretem, hogy az emberi szenvedésből is trend lett. Ezt is értem valahol, igen, nagyon jó pillanatképeket lehet elkapni az ilyen élethelyzetek, az ilyen sajnálatos élethelyzetek esetében. Ugyanakkor, hogyha túl sok van belőle, az már kontraproduktív, ezt én is valahogy így látom. Van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy amit nagyon utál? 0635-925-925-ös, ez a Ceglét hangja mai kérdése.
2: Ceglét Rádió! 92.5!

0: zenék alatt gondolkoztam kicsit még János üzenetén, aki a kispama fotókról írt az első üzenők között. Egyébként a mai kérdésünk, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret vagy nagyon utál, és nekem az jutott eszembe a kismama fotókról még, hogy tulajdonképpen, ha tényleg nem az van, hogy teljesen máshogy felöltözve, teljesen átsminkelve, hanem a magunk természetességében készül egy pár, akár otthoni környezetben pár kedves kismama fotó, szerintem az tök természetes, és az legyen is megörökítve, hogy vártuk ezt a babát. Szerintem, hogyha nekem lesz majd egyszer gyerekem, akkor a feleségemtől pont ilyen képeket fogok kérni, hogy egy-kettő legyen, ami a mi kis privát környezetünkben készül, akár én készítem róla, vagy akár valaki lefotóz minket, de semmi stúdió, semmi túlzott retusálás, és semmi ilyesmi más, úgyhogy valahogy így tudom én ezt elfogadni, és szerintem azzal semmi gond nincsen. Minden esetre a kérdésünk ma az, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál, és Reginával megyünk tovább, aki a 0635-925-925-re írt egy SMS-t. Bevallom, hogy utálom az alvó pózba, a kosárba beállított kisbaba újszülöttek fotózását, valamiért olyan természetellenesnek tűnik, de persze kinek mi, nem akarok ezzel senkit megbántani. Nem is az a célunk, hogy bárkit megbántsunk. Igazából, hogyha valami már nagyon kellemetlen, azt szerintem úgy is érzi az ember, vagy hogyha nem érzi, akkor meg nem ezt fogja megzavarni abban, hogy olyan dolgot csináljon, de igen, tényleg, mikor egy kosárba helyezünk egy kisbabát, egyébként a babának semmi baj nem lesz, de tényleg nem túl elképzelhető a szituáció, hogy egy kosárban volt az a bébi, szóval nyilván a fotó kedvére lett beletéve, akkor meg már minek. Na igen, értem Regina felvetését. Már is megyünk tovább Gáborral. Az, hogy lassan mindenki ugyanabban az Instagram stílusban fotóz, ugyanaz a színvilág, ugyanazok a beállítások, ugyanazok a pózok, ettől a képek elveszítik az egyéniségüket, és a kreativitás helyett inkább egy tömegtrend követése lesz az egész. A trend szó nagyon jó, hogy beleírtad, mert szerintem pontosan ez van a TikTok esetében is, hogyha vannak trendek, egy adott videó, ami nagyon népszerű, ezt megpróbálják leutánozni párok, vagy a világ minden részén tiktokozók, de az a lényeg, hogy igazából tényleg beállunk ebbe a sorba, és leutánozzuk, megcsináljuk a mi magunk elképzelései szerint, de mégiscsak ugyanazt csináljuk, mint mindenki más. Úgyhogy igen, ez egy érdekes kérdés, és a fotóban ugyanez tényleg megjelenik, főleg az Instagramon, hogy hasonló stílusok jelennek meg, és ezért kicsit mindenki beszürkül talán. Melinda üzenetével megyünk tovább, családi karácsonyi stúdió fotózás, 1000 meg 1000 gicses karácsonyfa, ajándékdoboz, sorolnom sem kell, úgyis érti, aki érti. Igen, az tény, hogy amikor még egyszer-kétszer láttam ilyet karácsony környékén az ismerősi körben, akkor úgy rákattingattam és megnéztem, hogy milyen képek készültek, de amikor már minden második ismerősömnek van egy családi karácsonyi fotós, stúdiós portfóliója, akkor azért már nem biztos, hogy végig fogom nézni, mert ugyanaz, mint a trend esetében, kicsit uncsivá válik. Ráadásul kemény összegeket is kifizetnek ezért a párok, és senkinek a kedvét nem akarom elvenni, de azért tény, hogy amire én oda jutnék, hogy családos képeket csináljak, már el fog menni a kedvem tőle, szerintem. És most meg is állunk, kedves hallgatók, Lóránt üzenetével folytatjuk majd, de csak néhány zene után, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, pár zene, és folytatódik a Ceglét hangja. Van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy amin nagyon idegesíti?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: ahogy ígértem, Lóránt üzenetében megyünk tovább mindjárt, kedves hallgatók, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon utál, vagy ami nagyon idegesíti, tehát fotós klisé, hogy ki sikerüljön mondani ezt a nem annyira nehéz szópárost, de talán most sikerült. Szóval Lóránt ezt írja, mivel a fotózás tömeghobbi lett a digitális korszak óta, már mindenki mindent is elhasznált. Nagyon ritka a teljesen új ötlet, minden ötlet, ami valamikor kreatív volt, az már elkopott, klisé lett. Sajnos én magam sem bírok kitörni a klisék dobozából, mert ha valami eszembe jut, később kiderül, hogy már láttam valahol, valaki látta, és sokkal jobban is kivitelezte. Próbálom betartani a szabályokat, de azokból ritkán lesz outside of the box gondolat. A legjobb napjaimban sem tudok olyan kreatív lenni, vagy valahol már valaki ne csinálta volna meg jobban azt a témát. Ez kicsit lemondó ez az üzenet, de szerintem Lóránt nem szabad föladni. Nekem vannak fotós ismerőseim, 3-4 is, talán 5, akik vagy hobbi szinten, vagy nagyon komolyan szakmai szinten is űzik ezt, és például fesztiválon fotóznak. Szerintem ott azért az ő képei között, most anélkül, hogy nevet említenék, mindig van egy-kettő olyan, ami nagyon el lett kapva, és hát ott kell lenni, figyelni kell, és jó szeme kell, hogy legyen az embernek, hogy meglásson dolgokat, akkor szerintem ki lehet ebből hozni bármi különlegeset, de igen, az tény, hogy kicsit ugyanaz van, mint a zenékkel, amikor a 60-as, 70-es években csak rádión tudtak meghallgatni egy zenét, és akár csak hetente egyszer, amikor éppen sikerült elkapniuk, az egészen más világ volt, mint mikor mindenhol előadók vannak, mindenhol százával kerülnek elő a DJ-k és a rapperek, és minden zene elérhető, egy kattintással, bármikor újra hallgatható, és még videoklipet is tud nézni az ember, amikor ő szeretne. Nem az van, mint az én gyerekkoromban, hogy az MTV-n, ha egy napon leadták egyszer azt a klipet, és szerencsénk volt, akkor meg tudtam nézni, hanem bármi elérhető bárkinek, és az is elérhető bárkinek, hogy ő maga írjon zenét, főleg most már az AI-korban, úgyhogy tele lett a piac. Nem csoda, hogy nem tud egy előadó annyira kiemelkedni, mint régen, és az sem csoda, hogy a fotózásban is megjelent ez, hiszen a digitális kor óta, ahogy írtad, bárkinek van lehetősége fotózni, az, hogy mennyire ért hozzá, az már egy másik kérdés, de tele van az internet képekkel és zenékkel és videókkal, úgyhogy igen, nehéz ez az időszak ilyen szempontból. Krisztián, a következő, a lifestyle fotografik utómunkája a mosott bőrrel és tengerkék szemekkel, a trébarna mező színvilággal, fake naplementével, azaz hamis naplementével, teszem hozzá én. A másik az instaposztok szövege, mutatok néhány kockát XY sorozatból, csoda mami, csoda fények, és persze az örök klasszikus, szeretem fények. A teljes modoros blog nem volt olyan idegesítő, mint a családfotósok szlogenjei. Igen, ez a szeretem fények, ez tényleg nagyon erőltetett, hogy én szeretem, ezek olyan fények, amit szeretek, és akkor szeretem fényeknek hívom őket. Hát igen, na ezek nagy klisék, és sajnos itt nem tudok semmi negatívumot mondani. Ez tényleg így van, Krisztián, köszönjük szépen. És kedves hallgatók, jó hírem van, egy teljes második óra áll rendelkezésünkre, mert hogy ennek a mostaninak az adás szempontjából legalábbis vége van. Zenék még jönnek, aztán hírek, és egy újabb órával jelentkezik a Ceglét hangja, ahol a kérdés továbbra is az lesz, hogy van-e olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Az árrésstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árrésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árrésstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg, ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
1: Az időjárásról.
4: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdésünk pedig nem más, mint hogy van-e olyan fotós klisé, ami idegesíti, vagy nagyon szereti, tehát ilyeneket várunk, ami azért sokszor el van sütve, és vagy pont ezért szereti, vagy pont ezért nem szereti. Károly például annyit írt nekünk, hogy fekete-fehér kép, egyes részei kiemelten színesek, jellemzően pirosak. Ez nagyon megvan, nekem a legelső ilyen élményem a Schindler listájában volt, a kis piros színnel ellátott hölgy, mert ugye a film fekete-fehér, és van egy kislány, akinek talán színes a ruhája, valamilyen biztos, hogy piros, és hát az nagyon-nagyon kiemelkedő jelenet volt, és ez fotókon is meg szokott jelenni. Bevallom őszintén, hogy nekem tetszeni szokott ez, mikor valami teljesen fekete-fehér, de mondjuk egy kék szín azért megjelenik. Én ezt bírom, de ez lehet, hogy nem annyira extra. Ha ön is írna üzenetet, megteheti a 0630-592-5925-ös SMS számon, és az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu. Ha vannak ilyen fotós ötletei, nyugodtan írja meg nekünk, hogyha van kedve. József azt írja, hogy amit itt is hallok, a fotósok profilképei, mikor a keresőben néznek és lefotóztatják magukat közben, hogy mikor mutogatják a gépet, mint a prosti a dekoltázsát. Erős megfogalmazás, de igen, hát nem minden fotósnak van azért olyan képe, hogy éppen fotóz rajta, vagy éppen szerkeszt, vagy akármi, de tényleg vannak ilyenek, viszont hát, hogyha el akarják adni a munkájukat, akkor szerintem a profilképükön szerepeljen az, hogy mivel is foglalkoznak. Nándor írt nekünk, nem én vagyok ez a Nándor, egy másik. Én inkább egy szakmai klisét említenék, sokan úgy hirdetik magukat esküvő fotósként, hogy az oldaluk szinte kizárólag a páros portréiból vagy a kreatív fotókból áll. Pedig az esküvő fotózás ennél sokkal több. Persze érthető, hogy ezek a leglátványosabb képek, és a legtöbb laikus érdeklődőt ezek fogják meg elsőre, de egy esküvő fotós munkáját valójában nem a kreatív portrék mutatják meg, hanem hogy örökíti meg az egész nap történetét, az érzelmeket és a megismételhetetlen pillanatokat. Bár én sem vagyok hibátlan, és sokat kell fejlődnöm, mert én még újnak vagyok mondható az esküvő fotózás világában, de hál' Istennek az én szemléletem sok mindenkitől különbözik. Azért érdekes, amit mondasz, mert itt azért fölmerül szerintem az is, hogy ha mondjuk egy nagy csoportképet megszervez a fotós és elkészít, ahhoz azért, hogy ezt a weboldalára vagy bárhova föltehesse, rengeteg engedélyre van szükség. Tehát minden tagot meg kéne kérdezni, hogy ugyanez a kép kimehet-e, hogy ezzel reklámozzam magamat, mert nagyon jól sikerült. Egy páros fotózásnál ők nyilván ezt a szerződéskor aláírják, hogy benne lesznek. De igen, az elkapott pillanatoknál is ez az érdekes, hogy családon belül nyilván megosztjuk ezeket a képeket, de hogy egy nagybácsi, aki éppen nagyon táncol a család legkisebb hölgytagjával, és csodálatos kép lesz belőle, ott azért több ponton is hibázik ez az egész, mert a kislányt sem ildomos föltenni, lehet, hogy az úriember se szeretné, hogy éppen megjelenjen valamilyen oldalon az ő képe. Szóval szerintem itt vannak aggályok, de igazad van, jobb lenne, hogyha meg tudnám mutatni az ember azt is, hogy milyen pillanatokat tud elkapni mondjuk az esküvő napján. Aztán itt van Márkó üzenete, balerina az utcán, zebrán, metróban. Igen, ez szerintem a 80-as, 90-es években még nagyon ment. Én mostanság nem látok ilyen képeket, az nem azt jelenti, hogy nincsenek természetesen, de köszönjük ezt a klisét is, és ha önnek is van ilyen kliséje, akkor el lehet küldeni nekünk a 0635-925-925-re, mármint ne a képet küldje el, hanem szöveges formában, hogy ezt miért szereti, vagy miért nem. Hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: fotós kliséket keresünk a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, de olyanokat is, amiket kedvelnek, és olyanokat is, amiket nem annyira. Már is itt van nekünk Roland üzenete. A legújabb bemozdult esküvői képek. Régen versenyautót svenkelt az ember, most már mennyasszonyt. Én ezeket nem ismerem, megmondom őszintén. El tudom képzelni, milyen lehet ez a kép, és amúgy lehet, hogy tök jól is néz ki, de nálunk ilyen például nem készült. Két idézet, az egyik Árontól. A profik mindig csak manuál módban fotóznak. És egy olyan smiley, aki hát, mintha nem hinnél ezt a szöveget, illetve Danitól is jött egy idézetünk, nincs elrontva, ez direkt ilyen. Hát igen, amikor már ez a kép elkészült, és a párral mondjuk nem akarok csak esküvői fotózásra rámenni, de mondjuk a pár nézegeti a családi képeket, hát akkor nem biztos, hogy ez meggyőző érv lehet, hogy ezt nincs elrontva, direkt ilyennek akartam. Rio azt írja nekünk, hogy csúnya karácsonyi pulcsi, vagy kockás, inges családi karácsonyi fotózás, hogy a nagyikának legyen mit adni. Ugyanez a kismama fotózás szívecskét formálva a kézből, vagy a baba cipők a pocakon. Hát igen, ezek tényleg kicsit elcsépelt dolgok, de azért megvan a maguk helye, és hogyha valaki ilyet szeretne adni, vagy egy családi szokás vált abból, hogy minden évben elmennek fotózkodni karácsony előtt, akkor ne vegyük ezt el tőlük. Miklós azt írja, hogy repcevirágzás... Jaj, igen, ez annyira vártam. Szóval Miklós azt írja, hogy repcevirágzáskor megjelenő csajos repcés, motoros repcés, autós repcés képek, és igen, hát amikor... Ugyanez nem csak a repcével, hanem a napraforgóval is megtörténik. Én azt hiszem, hogy Kurusznéki kolléganőnknek a fotójára talán sokan emlékeznek, volt neki egy nagyon jó, tényleg nagyon jó kép volt, egy napraforgós képe, hogy az ő arca is látszik félig, meg egy napraforgó is látszik a képben. Na hát én ezt megtrollkodtam, ezt a fotót, és megcsináltam egy szóval napraforgó mezőnél megcsináltam egy hasonló képet, így nagyon eltúlozva. Jó poén lett belőle egyébként, de igen, kicsit talán sok, mikor van egy kis repce, mindenhol sárgaság, és akkor bele kell szaladni, vagy hogyha nyílik a levendula, ugyanez van, vagy mondom a napraforgóval is ez meg szokott történni. Szerintem igen, kicsit elcsépeltek. Ami viszont szerintem sosem elcsépelt, az a fotobombing olyan szempontból, hogy amikor készül egy kép, akkor mondjuk fesztiválon rendszeresen ugrok bele, hogy ott legyek a képen. Azért manapság már nem az van, hogy ez az egy film elszállt, és akkor most már nem tudjuk újra megcsinálni a képet. Okostelefonnal vagy fényképezőgépekkel millió kép is készíthető, hogyha most egy képbe beletrolkodik valaki, hát szerintem nem dől össze a világ, nem mindenki szokta szeretni, de csomó poén volt már ebből, és a saját esküvőmön is csináltam ezt egyébként, hogy családtagok éppen készítik a közös képet valakivel, és én megjelentem ott, és bevágtam valami komoly fejet, vagy ilyesmi. Én ezeket imádom, illetve gyerekkorom nagy csíntevése volt, és nagyon örülök, nagyon meleg szívvel látom azt, hogy a családtagjaim, a gyerekek legalábbis ezt folytatják, hogy amikor kép készül, akkor gyorsan valami grimaszt kellett vágni mindenképpen, és ezt több fiatal is átvette generációsan a mi családunkban, hogy már csak azért is valami hülye fejet vág, ezért mindig ilyen furcsán fog szerepelni a képeken, de szerintem ezzel semmi baj, ennek megvan ez a varázsa. Sikerült jól elbeszélnem az időt, na nem annyira, hogy ne legyen még legalább két blokkunk, de azért ezt a mostanit lezárjuk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja és a fotós klisék.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Hey!

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és ezen a ponton jelzem azt, hogy nagyon népszerűnek tűnik a téma. Van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret, vagy nagyon utál? Ez volt a kérdésünk, és hát ezen a ponton szólok, hogy igen, lesz egy folytatás ennek a műsornak. Annyi üzenetünk van, hogy a maradék időben ez már biztos nem fog beleférni, szóval, hogyha valakinek esetleg már az üzenete nem fér bele a műsorba, az se aggódjon, mert mindenképpen folytatjuk majd egy másik alkalommal, nem holnap, holnap egy új téma jön, de majd valamikor elővesszük még ezt a témát. Tehát van olyan fotós klisé, amit nagyon szeret vagy idegesíti? Viktória azt írja, hogy a kiégett fehér ég, fehér ruhák a modellekre, fehér szoba, ezektől a trendi kliséktől a falnak megyek, hogy nincs egy önálló gondolat sem. Hát igen, a fehér az azért visszatérő, csak aztán nagyon jól kell beállítani a gépet is, hogy azért látszódjon is minden, aminek kell. Gábor azt írja, hogy én inkább a másik oldalról írnék. Ugye lesz kreatív fotózás? Ez egyenesen sértés a fotósnak. Hogyan máshogy fotózik az ember? Lehet szobrot faragni nem kreatívan? Teljesen jogos a kérdés, de ez valamiért a köznyelv vette át így, hogy kreatív fotózásnak hívják, de persze az a jó, hogyha minden fotózás, minden egyes próbálkozás kreatív, mert a fotós kreatív akar lenni, nem csak egy átlagos képet megcsinálni, vannak ötletei, de igen, azért azt is tegyük hozzá a másik oldalról, Gábor, hogy nem biztos, hogy minden fotós kreatív. Én nagyon örülök, hogyha valaki az, de azért vannak olyanok, akik nem kreatívak, úgyhogy ilyen szempontból ott azért erőltesse meg magát, ha már így hívják a köznyelben. Ugyanaz a kép egymás mellett színesben és fekete-fehérben publikálva, ez a kép része, el kell tudni dönteni, hogy így vagy úgy jó, a másik pedig rossz. Ezt szintén Nándor küldte nekünk, de nem ugyanaz a Nándor. Örülök, hogy ilyen sok Nándor vezeti vagy hallgatja az adást a mai napon. Igen, én bírom ezeket a párosításokat, főleg akkor, hogyha választani kell, hogy neked végül is melyik a jobb. A pizai ferdetornyot vagy más épületet megtámasztó, eltoló, kézben tartó, stb. Jellegű fotókat nagyon nem szeretem, írja nekünk Krisztina, és hát nem is ez az érdekes, hogy ilyen képek készülnek, hogy valaki tartja a tornyot, hanem hogyha csinálunk egy nagy totált, akkor a képen az látszik, hogy 8-10 ember is van, aki éppen tartja a tornyot, mert hogy ezeket találták ki annak idején, és mindenki így próbálkozik, csak hát igazából abból a szögből, ahonnan mi fotózunk, ők nem, egyáltalán nem tartják a tornyot, hanem úgy néznek ki, mint valami idióták, most nem tudom szebben mondani, és igen, így már azért kicsit viccesebb az egész, én biztos, hogy azért mennék el a toronyhoz, hogy azt fotózzam, hogy az emberek hülyén néznek ki körülötte, mint a próbálnák tartani, csak hát én nem abban a szögben állok, ahonnan ez jól néz ki. Nekem az, amikor a mennyasszonyom küld képeket, hogy ilyet szeretne. Egy, a képen egy vékony pár van, ők meg hát nem olyanok. Kettő, ha ilyet akar, akkor miért nem azt a fotós kérte meg, magyar fotós, még az ár is hasonló, ja, mindezt szerződéskötés után közli, ezt Tamás írta nekünk. Hát igen, ezek kellemetlen dolgok, de gondolom, hogy nem a vékonyságra utalt például, hogyha ők egy kicsit testesebbek, hanem arra utalt, hogy a hasonló beállításokra gondol. A másikat tényleg nem értem, hogyha magyar fotósról van szó, és meg tudná keresni őt is, hát akkor, ja, igen, a kreativitást ne vegyük el a fotóstól. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mert még egy blokkra visszajövünk nem sokára.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Elkezdtünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Van olyan fotós klisé, amit nagyon kedvel, vagy nagyon utál? Erről témázgattunk a mai adásban, aminek tényleg a végére értünk, de azért senki ne aggódjon, hogyha esetleg nem fért bele az üzenete, mert ahogy mondtam, lesz folytatása ennek a témának mindenképpen, elég népszerűnek tűnik. Úgyhogy már megyünk is tovább Krisztián üzenetével. Vaku nélküli, ellenfényes, alul exponált, utólag felhúzott zajos képek, mert a természetes fény a legjobb, ez persze macskakörmök, vagy idézőjelben. Úgyhogy igen, ezt teljesen értem, pontosabban nem minden részét értem, de a lényeg, hogy szakmailag közelítetted meg a dolgot, és hát ezzel igen, csak lehetnek problémák, főleg ha az ember nem ért hozzá, mármint a fotós. Zoltán írja, hogy autó mellett állós és a horgászok halakkal pózolós képei. Na igen, ezek még ilyen magazinokban még talán divatosak voltak, hogy egy csinos hölgy egy vagány autóra így ráül, vagy beleül, és akkor készülnek ilyen képek. Szerintem már ez is divatja múlt, de mikor az utcán odaállunk egy autóhoz, mert az egy jó autó, és lefotóztatom vele magamat, tehát miért? Hogy elmondhassam, hogy láttam egy Lamborghinit, most mondtam valamit, de hogy miért? Nem tudom. És a horgászat pedig niktával áll tőlem, gyerekkoromban párszor kijártam, de így soha nem tudott megragadni. Nekem az, hogy beszélgetünk a tóparton egy tök jó dolog, de én, hogy ezért egy botot lomogassak be, nem tudom megérteni, és ebből kifolyólag nekem az sem áll közel a szívemhez, hogy halakat mutatunk be a képeknek. Erről a belga írt egy dalt, természetesen a belga mindenről írt egy dalt, a Ponyfénykép című dalt, bár ők szeretik a horgászatot, minden esetre tőlem azért távol áll, és én sem igazán értem őket, nem fogok végigpörgetni egy listát, ahol halakat mutogatnak emberek. Azt írja nekünk Ferenc, hogy teljesen átlagos, áll a gitáros egy helyben koncertfotó, amit azzal dobnak fel, hogy Starfiltert meg ilyeneket raknak az obira, ahelyett, hogy várnának a megfelelő pillanatra. Az obi az objektívet jelenti, ez csak segítek a hallgatóknak, mert én ennyire értek hozzá. Áll a gitáros egy helyben, tényleg vannak ilyen koncertfotók, de hát azért vannak olyan gitárosok is, akik nem igazán mozdulnak el, úgyhogy ezt valahol meg tudom érteni. Zoltán azt írja, én attól megyek a falnak, ha csinos cicababák telefonnal a kezükben riszálják magukat. Ilyen képeket én sokat nem látok, de értem, hogy téged zavar. Barbara pedig azt írja, a nagyon beállított mű alanyhoz nem passzoló pózok. Na hát igen, tényleg ki tudnak csavarodni, ez teljesen igaz, hogy megtörténik az, hogy hát beállnak egy valamilyen pózba, ami azért nem igazán természetes, és ha az ember megpróbálja ezt utánozni, nem szoktam ilyet csinálni, de ha megpróbálnám, akkor ez nem jönne össze, mert ki kéne csavarodnom, és nem lenne kényelmes az a póz nekik, meg úgy kell előadni, mintha az annyira könnyű lenne, és ez kicsit olyan, amikor még én is nagyobb darab voltam, voltak ilyen beállítási trükkök, meg fölülről fotózás, hogy azért kicsit jobban nézzek ki, ezeket a trükköket azért beveti az ember. Azt hiszem, hogy itt állunk meg, kedves hallgatók, és legközelebb, amikor majd újra jön ez a téma, folytatjuk ezen a ponton, holnap pedig egy új kérdéssel jelentkezik a Ceglét hangja, de bár lehet, hogy ismerős kérdés, viszont mindenképpen másik kérdés, mint ami ma volt, mára pedig Vörös Nendi köszöni megtisztelő figyelmüket és a válaszokat is, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődött be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízel

0: testek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek, megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
1: Az időjárásról.
0: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Erről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstopp tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődött be az árréstopp miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán, már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe mondta a központi

0: nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg, ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
1: Az időjárásról.
0: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Az árréstopp megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstopp tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődött be az árréstopp miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi

0: parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
1: Az időjárásról.
0: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.